0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld. Örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte. Igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja is megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek is hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendezett Sion, és örültek Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen fölmagasztaltattál minden isten fölött.

0: Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjének lelkét. A gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad föl az igazakra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.
1: A 97. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. A Máté 7.24.25-ben Jézus ezt mondta. Valaki hallja tőlem beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára épített. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Az élet olyan, mint egy folyamatos építkezés. A különböző döntésekkel, különböző cselekedetekkel folyamatosan építünk, létrehozunk valamit. De egyáltalán nem mindegy, hogy mit hozunk létre, egyáltalán nem mindegy, hogy miből építkezünk, hogy mik az alapok. Hogyha rossz alapra épül egy ház, akkor nagyon könnyen megdőlhet, nagyon könnyen összedőlhet az a ház, mert rossz a szerkezete, rosszak az alapok. Egy erős házat csak megfelelő alapanyagokból lehet felépíteni. Jézus azt mondta, hogyha halljuk az ő beszédét, halljuk az ő hangját, és megcselekszük azt, akkor az olyan, mint egy jó építkezés, olyan, mint egy bölcs építkezés, ami kiállja az idők próbáját. Isten olyan, mint egy építőmester, neki van egy terve az életedre, van egy elképzelése, pontos terve, és hogyha azt szerint építkezni, akkor az megállja az idők próbáját, az kiállja az élet viharait. Dávid a 40. Zsoltárban azt mondta, hogy abban lennem kedvem, hogy a te akaratodat teljesítsem. Ő a kősziklára épített. És te is, hogyha a kősziklára építesz, Jézus Krisztusra építesz, az ő beszédére, és úgy építesz, hogy folyamatosan megcselekszed azt, amit ő mond, akkor a te életed sem fog romba dőlni. Ha esetleg úgy vagy, hogy már a te életed károkat szenvedett, akkor ideje, hogy megkérd Istent, hogy segítsen rendezni ezeket a dolgokat. És ő irgalmas, és ő szerető, és segíteni fog. Tanácsot ad, hogy hogyan építkezz, hogy merre haladj. Megismerheted az ő tervét az írásokból, a Bibliából. Megismerheted az ő tervét azáltal, hogy figyelsz rá, és ő szól hozzád, és meghallhatod az ő hangját. Hogyha figyelsz a lelkiismeretedre, és azt szerint cselekszel, ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Köszönöm neked, mennyi édesapám, hogy megteremtettél, és úgy teremtettél meg, hogy van egy terved számomra, van egy terved az én életemre vonatkozóan, ami egy jó terv, egy biztos terv. Odaszánom magam, hogy megismerjem a te akaratodat. Odaszánom magam, hogy megcselekedjem a te akaratodat. És az életem nem fog kárba menni, nem fog összedőlni. Köszönöm ezt neked. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását. A népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanyatok föl, örvendezzetek és zengedezzetek. Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal, kürzengéssel, vigadozzatok a király, az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik laknak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együtt örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal.
0: A 98. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: és ömlött az eső, és eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Az élet olyan, mint egy folyamatos építkezés. A különböző döntésekkel, különböző cselekedetekkel folyamatosan építünk, létrehozunk valamit. De egyáltalán nem mindegy, hogy mit hozunk létre, egyáltalán nem mindegy, hogy miből építkezünk, hogy mik az alapok. Hogyha rossz alapra épül egy ház, akkor nagyon könnyen megdőlhet, nagyon könnyen összedőlhet az a ház, mert rossz a szerkezete, rosszak az alapok. Egy erős házat csak megfelelő alapanyagokból lehet felépíteni. Jézus azt mondta, hogyha halljuk az ő beszédét, halljuk az ő hangját, és megcselekszük azt, akkor az olyan, mint egy jó építkezés, olyan, mint egy bölcs építkezés, ami kiállja az idők próbáját. Isten olyan, mint egy építőmester, neki van egy terve az életedre, van egy elképzelése, pontos terve, és hogyha azt szerint építkezni, akkor az megállja az idők próbáját, az kiállja az élet viharait. Dávid a 40. Zsoltárban azt mondta, hogy abban lennem kedvem, hogy a te akaratodat teljesítsem. Ő a kősziklára épített. És te is, hogyha a kősziklára építesz, Jézus Krisztusra építesz, az ő beszédére, és úgy építesz, hogy folyamatosan megcselekszed azt, amit ő mond, akkor a te életed sem fog romba dőlni. Ha esetleg úgy vagy, hogy már a te életed károkat szenvedett, akkor ideje, hogy megkérd Istent, hogy segítsen rendezni ezeket a dolgokat. És ő irgalmas, és ő szerető, és segíteni fog. Tanácsot ad, hogy hogyan építkezz, hogy merre haladj. Megismerheted az ő tervét az írásokból, a Bibliából. Megismerheted az ő tervét azáltal, hogy figyelsz rá, és ő szól hozzád, és meghallhatod az ő hangját. Hogyha figyelsz a lelkiismeretedre, és azt szerint cselekszel. Ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Köszönöm neked, mennyi édesapám, hogy megteremtettél, és úgy teremtettél meg, hogy van egy terved számomra, van egy terved az én életemre vonatkozóan, ami egy jó terv, egy biztos terv. Oda szánom magam, hogy megismerjem a te akaratodat. Oda szánom magam, hogy megcselekedjem a te akaratodat, és az életem nem fog kárba menni, nem fog összedőlni. Köszönöm ezt neked, Jézus nevében, amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. A Máté 7.24.25-ben Jézus ezt mondta. Valaki hallja tőlem beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára épített.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek. Kerubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép fölött. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet. Szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
0: A 99. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. A Máté 7.24.25-ben Jézus ezt mondta. Valaki hallja tőlem beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcsemberhez, aki a kősziklára épített. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Az élet olyan, mint egy folyamatos építkezés. A különböző döntésekkel, különböző cselekedetekkel folyamatosan építünk, létrehozunk valamit. De egyáltalán nem mindegy, hogy mit hozunk létre, egyáltalán nem mindegy, hogy miből építkezünk, hogy mik az alapok. Hogyha rossz alapra épül egy ház, akkor nagyon könnyen megdőlhet, nagyon könnyen összedőlhet az a ház, mert rossz a szerkezete, rosszak az alapok. Egy erős házat csak megfelelő alapanyagokból lehet felépíteni. Jézus azt mondta, hogyha halljuk az ő beszédét, halljuk az ő hangját, és megcselekszük azt, akkor az olyan, mint egy jó építkezés, olyan, mint egy bölcs építkezés, ami kiállja az idők próbáját. Isten olyan, mint egy építőmester, neki van egy terve az életedre, van egy elképzelése, pontos terve, és hogyha azt szerint építkezni, akkor az megállja az idők próbáját, az kiállja az élet viharait. Dávid a 40. Zsoltárban azt mondta, hogy abban lennem kedvem, hogy a te akaratodat teljesítsem. Ő a kősziklára épített. És te is, hogyha a kősziklára építesz, Jézus Krisztusra építesz, az ő beszédére, és úgy építesz, hogy folyamatosan megcselekszed azt, amit ő mond, akkor a te életed sem fog romba dőlni. Ha esetleg úgy vagy, hogy már a te életed károkat szenvedett, akkor ideje, hogy megkérd Istent, hogy segítsen rendezni ezeket a dolgokat. És ő irgalmas, és ő szerető, és segíteni fog. Tanácsot ad, hogy hogyan építkezz, hogy merre haladj. Megismerheted az ő tervét az írásokból, a Bibliából. Megismerheted az ő tervét azáltal, hogy figyelsz rá, és ő szól hozzád, és meghallhatod az ő hangját. Hogyha figyelsz a lelkiismeretedre, és aszerint cselekszel. Ha gondolod, akkor mondd el velem ezt az imát. Köszönöm neked, mennyi édesapám, hogy megteremtettél, és úgy teremtettél meg, hogy van egy terved számomra, van egy terved az én életemre vonatkozóan, ami egy jó terv, egy biztos terv. Odaszánom magam, hogy megismerjem a te akaratodat. Odaszánom magam, hogy megcselekedjem a te akaratodat. És az életem nem fog kárba menni, nem fog összedőlni. Köszönöm ezt neked. Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége.
4: A Századik Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek. Te neked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dolgokra, és a pártoskodók cselekedeteit gyűlölöm. Nincs köze hozzám. A család szív távol van tőlem, nem ismerek gonoszt. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elveszítem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. A tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki csalátságot művel. Aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elveszítem-e föld latorjait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
4: A 101. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet. Mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. Még kenyerem megevéséről is elfelejtkeztem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. Virasztok, és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek rám. Bizony a port eszem kenyér gyanánt, és italomat könnyekkel vegyítem. A te felindulásod és búsulásod miatt, mert fölemeltél engem és földhöz vertél engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te, Uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te, kelj föl, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimélik. És félik a népek az Úrnak nevét, és a földnek minden királya a te dicsőségedet. Mivel hogy az Úr megépítette Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Írattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja majd az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Amikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Megsanyargatja az én erőmet, megrövidítette napjaimat. Ezt mondtam, én Istenem, ne vigyel engem az én napjaimnak felén. A te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezednek munkái. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztad azokat, és elváltoznak. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvuk erősen megáll előtt.
4: A 102. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 8. részét

0: következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 8. részét hallhatjuk, melyben Barry Whistler tanít.
1: Well, I hope you've all had a coffee.
2: Remélem mindannyian megittátok a kávétokat.
1: Yeah, so you're ready for another session.
2: És felkészültetek ilyen módon a következő tanításra.
1: If you didn't have a coffee, you have a neighbor.
2: Hogyha nem ittatok kávét, akkor van mellettetek egy szomszéd, aki majd segít bennetek, segít nektek ébren maradni.
1: I give you permission to slap your neighbor.
2: Engedélyt adok nektek, hogy oldalba veregessétek a szomszédotokat.
1: Well, my purpose in the sessions that I'm doing is very simple.
2: A célom a számomra rendelkezésre bocsátott tanítási időkben nagyon
1: egyszerű.
2: And
1: that's simply to keep you standing in a long battle.
2: Egyszerűen az, hogy mindvégig kitartsatok
1: a hosszú harc folyamán. So I'm going to start by reading Ephesians 6, verses 10 through 13.
2: Az Efezusi levél 6. részének a felolvasásában.
1: Finally be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the full armor of God.
2: 10. végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk kisakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Azért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindeneket elvégezve megállhassatok.
1: So in the book of Ephesians, Paul is giving the church a list of instructions.
2: Az Efezusi levélben Pál a gyülekezet számára egy sor utasítást ad.
1: He covers some practical items about the Christian life.
2: A keresztény élet néhány gyakorlati kérdésével foglalkozik.
1: And then he turns to some advice on how to remain standing.
2: Aztán pedig néhány tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk állva maradni.
1: He deals with church life.
2: Foglalkozik a gyülekezeti élettel.
1: He deals with all kinds of sins that we're to have absolutely nothing to do with.
2: Foglalkozik minden többfajta bűnnel, amikkel semmi tennivalónk nincs, semmi dolgunk nincs. Arról is beszél, hogy be kell töltekeznünk Szent Szellemmel.
1: Talks about the proper order in the Christian marriage and home.
2: Foglalkozik a keresztény házasságban és otthonban kívánatos fontossági sorrendekkel.
1: Everywhere, even at work.
2: A főség a hatalom kérdésével még a munkahelyen is.
1: And then he says finally, as if to complete the list,
2: hogy végül, mint egy lezárva a listát,
1: he says, finally, be strong in the Lord.
2: Végül legyetek erősek az Úrban.
1: And his desire is to see the people in the church finish well.
2: Ezzel azt a vágyát fejezi ki, hogy a gyülekezet jól befussa a pályáját.
1: One of my concerns as a pastor at home is that I see many Christians begin fairly well, but not finish well.
2: Otthon a gyülekezetben azt látom, hogy sok hívő elég jól kezdi el a futását, de nem fejezi be
1: sokan.
2: Ahogyan már tegnap is említettem, többeket látunk,
1: so Paul knows that these people will be in the midst of a battle.
2: Pál ezért mondja a harc
1: közben. He's like a general standing before his troops the night before their move.
2: Olyan helyzetben van itt ő, mint egy katonai parancsnok, aki az ütközet előtt ott áll a katonái előtt, aki bátorítja őket és erősíti
1: and,
2: őket.
1: Of course, like I said the other day, we are fighting an enemy that we cannot see. We cannot see his arrows coming toward us all the time.
2: Mint ahogy az előző napokon megbeszéltük, olyan ellenségünk van, akiket nem látunk, és a nyilakat
1: sem látjuk,
2: amiket kilőlünk.
1: So we have to learn to fight warfare the way he instructs us to fight.
2: Meg kell tanulnunk olyan módon,

0: On harcolni a harcunkat, ahogy Pál apostol utasít minket.
1: It's important that we don't speculate or assume that we know how to fight this kind of war.
0: Nagyon fontos, hogy ne mi magunk találjuk azt ki, hogy hogyan, milyen módon kell harcolnunk.
1: So Paul says finally, and then he tells them how to do it.
0: Pál azt mondja, hogy végül, és utána elmondja, hogy hogyan kell ezt tenni.
1: And the first thing he says is be strong.
0: Az első dolog azt mondja, hogy legyetek erősek.
1: Now this actually is a command.
0: Igazából ez egy parancs.
1: He's not saying I hope you're strong enough by now.
0: Nem azt mondja, hogy remélem, hogy mostanra már elég erőssé váltatok.
1: He's not telling them to try to become strong over a period of time.
0: Nem azt mondja, hogy egy bizonyos erőn belül váljatok elég erősekké.
1: He's saying today you're in battle and he's saying be strong.
0: Hanem azt mondja, hogy ti most a harc közepette vagytok, és erőseknek kell lennetek, legyetek erősek.
1: Isaiah says, say to them that are fearful of heart, be strong.
0: Ézsaiás azt mondja, hogy mondd meg a félelmes szívűeknek, hogy legyenek erősek.
1: Paul even told Timothy the same thing.
0: Pál ugyanezt mondja Timóteusnak.
1: He says, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
0: Azt mondja, hogy te fiam, legyél azért erős abban a kegyelemben, ami Krisztus Jézusban van.
1: Suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus.
0: Hogy harcoljál velem, mint Krisztus jó katonája.
1: No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life.
0: És egyetlen katona sem bonyolódik bele az élet dolgaiba.
1: So that he may please the one who enlisted him as a soldier.
0: Hogy kedves legyen annak a szemeiben, aki
1: so there's some very simple things here in Paul's instructions to Timothy.
0: Van egy nagyon egyszerű alapelv ebben, amit Pál, ami Pál parancsol Timóteusnak, legyél
1: expect
0: erős.
1: Hardship. Be careful that you don't entangle yourself in the wrong kind of things.
0: És ne add oda magadat helytelen.
1: And most of all, remember that somebody enlisted you, and that you must please the one who enlisted you.
0: És leginkább az, hogy igyekezzél tetszeni annak, aki besorozott téged.
1: We really should expect hardship every step of the way.
0: Minden lépésünkben nehézségekkel szembesülhetünk.
1: Every inch of ground that we travel into the will of God for our lives, we must fight for.
0: Minden négyzetcentiméter föld, amire belépünk Isten akaratából, azért harcolunk kell.
1: Every inch of ground that we take back from the enemy, we fight for.
0: Minden négyzetcentiméter területért, amit vissza akarunk foglalni az ellenségtől, harcolunk kell.
1: We should not be surprised by trouble or, as Peter calls them, fiery ordeals.
0: Nem szabad meglepődnünk azon, hogy harcaink lesznek, hogy küzdenünk kell.
1: I remember as a new Christian, the first couple times I get into some really difficult places, I was surprised by them. I wasn't warned.
0: Emlékszem arra, hogy friss újjászületett hívőként csodálkoztam azon, hogy nehézségekkel szembesültem.
1: Do not be surprised at the fiery ordeal among you.
0: Nem figyelmeztettek engem előre. Az első Péter levélben van erről szó, hogy
1: which comes upon you for your testing. And as though some strange thing were happening to you.
0: Hogy legyetek óvatosak azokban a helyzetekben, azokban a próbákban, amik jönnek ellenetek, mert ezek a ti megpróbáltatások.
1: I think we have to train new believers and young believers to expect difficulties.
0: Úgy gondolom, hogy tanítanunk kell az új hívőket arra,
1: I'm not saying that we don't teach them the glories of faith and to be strong that way.
0: Fognak szembesülni. Tanítanunk kell arra, hogy hitben tartsanak ki.
1: Sometimes the gospel is presented that the Christian life is just a wonderful life.
0: Időnként az evangéliumot úgy prédikálják, hogy a keresztény élet az csak egy nagyon szép, jó élet.
1: The truth is, when we set ourselves to serve the King in the kingdom, we have hardship.
0: De nem kell mondanom nektek, hogy ha mi odaszálljuk magunkat Isten
1: királyságának
0: az előrevitelére, akkor nehézségekkel szembesülünk.
1: We have resistance and opposition.
0: Ellenállással és harcokkal szembesülhetünk.
1: We have persecutions.
0: Üldözéseket
1: élhetünk. And we should expect these as normal. It's a part of serving the Lord.
0: És számíthatunk ezekre, mint az Úr szolgálatának normális velejáróira.
1: Even departing from a sinful stronghold in life requires many battles sometimes.
0: Ez ahhoz, hogy távol tudjuk tartani magunkat szellemi erősségek hatásától, az is harcba kerül a keresztény életben.
1: Many times people become tired of the battle and they give up.
0: Sokan ebben a harcban belefáradnak és végül feladják.
1: We are commanded by our commander in chief not to be conformed by the world around us.
0: A parancsnokunk azt parancsolja nekünk, hogy ne engedjük, hogy a körülöttünk lévő világ formáljon bennünket.
1: The values and practices of the world, we are not to be conformed to that.
0: mi nem alakulhatunk a világ értékrendje
1: szerint. But it's not always easy resisting the pressure of the world, which is trying to squeeze us into its mold.
0: De sokszor nem könnyű ellenállnunk a világ formáló alakító elejének, ami próbálja
1: részelni minket ebbe a helyzetbe.
0: Isten is figyelmeztet arra bennünket, hogy találkozhatunk nehézségekkel, és a sátán
1: gondoskodik.
0: És az Új Szövetség üzenete ezzel kapcsolatban nagyon egyszerű, azt mondja, hogy legyél erős.
1: It requires us to endure.
0: Ez azt igényli, hogy kitartóak legyünk.
1: I was listening, you know, to Alan's stories, that just the kinds of things that him and Eileen endured, but they pressed through for the breakthrough.
0: Alan történetét és az ő életükről kapcsolatos elbeszélés arról, hogy hogyan tartottak ki egészen addig, még az áttörés meg nem valósult.
1: They stood on the word of God, they stayed true to their calling.
0: Ráálltak Isten beszédére, és kitartottak az elhívásuk mellett.
1: They refused to give up.
0: És nem adták fel.
1: In Romans 3, Paul says this.
0: A Róma 3-ban Pál a következőt mondja.
1: We also exult in our tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance.
0: Mindannyian szembesülünk üldöztetésekkel, és ezek kitartást eredményeznek bennünk.
1: And perseverance, proven character.
0: És a kitartás
1: and
0: pedig
1: proven character, hope.
0: Kipróbált jellemet, a kipróbált jellem reményt. És a remény pedig nem szégyenít meg.
1: That's quite a mouthful of words there. We need to maintain hope. Hope doesn't disappoint.
0: Ez egy olyan szó itt, hogy a remény nem szégyenít meg.
1: Proven character and hope all come out arise of our passing testings and tribulations.
0: Ezek mind arról azzal kapcsolatosak, hogy a próbák idején kitartunk.
1: The word means suffering or persecutions.
0: A szó, a szenvedés szó, vagy üldöztetés.
1: And of course persecution can come from the government, as we see in some nations today.
0: Üldöztetés az jöhet például az adott ország kormánya részéről, ahogy ezt a napjainkban is látjuk néhány helyen.
1: Or from other factions in society.
0: Vagy a társadalom más területeiről.
1: The last couple years when I preached in India, I met pastors from Orissa where many have lost their lives for the gospel.
0: Az elmúlt néhány évben, ahogy Indiában jártam, ott találkoztam olyan pásztorokkal, akiktől hallottam emberekről, akik az életüket áldozták az örömhírért.
1: But we have other persecutions and pressures that come against us from other people.
0: De vannak más üldöztetések és próbák, amik más embereken keresztül jönnek.
1: Set in our heart to love God with all our heart and to serve Him with all our lives.
0: És egészen addig, amíg az életünket odaadjuk arra, hogy teljes szívünkből keressük az Urat és őt szolgáljuk az egész életünkkel.
1: There are others around us that are happy to pour cold water on that.
0: Lesznek körülöttünk olyan emberek, akik örömmel készek lesznek
1: like
0: arra,
1: David,
0: hogy vizet öntsenek a mi életünkre, és próbáljanak lehűteni minket ebben.
1: And as people we need to admit that that's hard for us sometimes. We have to press past those things.
0: Emberekként nehezünkre esik ez időnként, de mégis át kell nyomulnunk ezeken a helyzeteken.
1: To keep us from going forward.
0: Az ellenségnek mindenféle trükkjei és cselei vannak, hogy próbáljon minket megakadályozni abban, hogy előre jussunk.
1: Sometimes the simplest things are overlooked when we look at spiritual warfare.
0: Időnként a legegyszerűbbnek dolognak tűnik egy ilyen szellemi
1: harc.
0: A legegyszerűbb dolog véghezvitelében is az ellenség olyan dolgokat tehet akadályként az utunkban, ami bonyolultá teszi a dolgot.
1: One factor in the war is that sometimes Satan uses the sins and scandals of other believers to discourage us.
0: Az egyik része a szellemi harcnak és a sátán taktikájának, hogy más hívőknek a bűneit és az ezzel kapcsolatos megbotránkozást helyezi az életünkbe. Hogyha új friss keresztények vagyunk, vagy egy olyan mozgalomba kapcsolódunk be, ahol újak vagyunk, és egy vezető életében meglátunk valami bűnt, az sok ember számára botrány lehet, akkor eldönthetem azt, hogy továbbra is engedelmességben jelenik.
1: But when leaders do that, it discourages many people from going on.
0: De sok embert elbátortalaníthat a tovább az útjukon való további járásban az, hogyha valamilyen botránkozást látnak.
1: The last few years we've seen this in the body of Christ, and it's very critical that, as has been said, that leaders live holy lives.
0: Az elmúlt évben láttuk azt, hogy vezetők elhagyták a szent életmódot, és ez
1: We've had several leaders in the United States that have divorced their wives.
0: Az Egyesült Államokban sok több hívő vezetőt láttunk, akik elváltak a feleségeiktől.
1: Some of them continued in ministry without missing a beat.
0: Többen közülük folytatták a szolgálatot.
1: What this says to the rest of the body of Christ is obvious.
0: Mit üzentek ezzel Krisztus teste többi
1: részének? If you can't make your marriage work, you can divorce your spouse and get another one.
0: Azt üzenték Krisztus teste többi részének, hogyha nem működik a házasságod, akkor nyugodtan várjál.
1: The leaders are very important because the whole body of Christ watches our conduct.
0: Ez azért nagyon fontos a vezetők számára, hogy
1: I think it also brings fear in the lives of people that are single, whether they would be able to make marriage work.
0: A másik kérdés persze az, hogy egyedülálló emberek részt tudnak-e venni a házasok felé való szolgálatban.
1: The more sin there is that's accepted in the body of Christ, the more sin will be accepted in the body of Christ.
0: Minél több bűn van, amit elfogadhatónak tartanak Krisztus testén belül, annál több bűn lesz
1: ott. So our people war against all these kinds of things that pull them in different directions.
0: És az emberek, ahogy küszködnek ezekkel a dolgokkal, ezek különböző irányokba húzhatják őket.
1: Tomorrow I want to look at some things that the enemy uses in relationships to weaken us in battle.
0: Azokról a dolgokról, amiket az ellenség a kapcsolatainkban használ arra, hogy gyengítsen bennünket a harcban.
1: We must learn to trust the Lord even in times when it seems dark.
0: Meg kell tanulnunk azokban a helyzetekben is bízni az Úrban, amikor teljesítésnek látszik a helyzet. Vagy amikor úgy tűnik, hogy az Úr elcsendesedett és nem szól
1: hozzánk. Isaiah 50:10 says, who is among you that fears the Lord, that obeys the voice of his servant,
0: aki közületek féli az Urat, és engedelmeskedik
1: that walks in darkness and has no light,
0: aki sötétségben jár, és
1: let him trust in the name of the Lord and rely on his God.
0: Hadd bízzon az ő Urában, és támaszkodjon
1: so
0: az ő Istenére.
1: So even people that are trusting the Lord and are seeking to obey him sometimes go through difficult times.
0: Még azok az emberek is, akik bíznak az Úrban és engedelmeskednek neki, időnként elmennek nehéz időszakon.
1: We fear God and we obey him, and yet we walk through some times where it seems dark.
0: Szolgáljuk Istent és vele járunk és átmegyünk sötét helyeken.
1: It's in those moments where this scripture tells us we just have to trust in the Lord.
0: Ezek azok a percek, ezek azok a helyzetek, amikor azt mondja az írás, hogy bíznunk kell az Úrban.
1: This command to be strong is repeated many times in both testaments.
0: Az a parancs, hogy legyünk erősek, az többször is elhangzik az Ó és az Új Szövetségben is.
1: But here Paul not only says be strong, but he says be strong in the Lord.
0: De Pál azt mondja, nem csak azt mondja, hogy legyél erős, hanem azt mondja, hogy legyél erős az Úrban.
1: We must know that our strength is in the Lord and not in ourselves.
0: Tudnunk kell, hogy az erőnk az Úrban van, és nem magunkban.
1: That might seem obvious to say.
0: Ami nyilvánvalónak hathat így kimondva.
1: And yet I've seen many who very self-confidently and boastfully engage with the enemy.
0: De ismerek többeket, akik nagyon magukban bíztak, és ilyen módon megkötözte
1: őket az ellenség.
0: És emiatt veszteségek érték, mert magában bíztak. De nekünk az ő szentségében, az ő erejében kell bíznunk.
1: It's our faith in him that must grow.
0: A belévetett hitünknek kell növekednie.
1: It's our faith that overcomes the world, not our fleshly zeal.
0: Azt mondja a Biblia, hogy a mi hitünk az, ami legyőzi a világot, és nem a testi erőfeszítésünk.
1: Says this.
0: A 140-es Zsoltár a következőt mondja.
1: Psalm 140 verse 7.
0: Hetedik vers.
1: O God, the Lord, the strength of my salvation.
0: Ó Isten, az én üdvösségemnek ereje.
1: You have covered my head in the day of battle.
0: Te fedezted el az én fejemet a harc napján.
1: In the times where I have come out of a season where I realized that I was actually able to overcome something.
0: Az életemnek egy olyan időszakában, amikor úgy találtam, hogy képes voltam győzni bizonyos területen.
1: That I realized it was God that was protecting me and fighting for me through that time.
0: Észre kellett vennem azt, hogy Isten volt az, aki ebben az időszakban megőrzött engem, és ő harcolt helyettem.
1: 144 says the same thing.
0: 144. Zsoltár ugyanezt mondja.
1: Blessed be the Lord my rock.
0: Áldott legyen az Úr az én kősziklám.
1: Who trains my hands for war.
0: Aki harcra tanítja az én kezemet.
1: And my fingers for battle.
0: És az ujjaimat a
1: my loving kindness and my fortress. My stronghold and my deliverer.
0: Ő az én erősségem és az én megszabadítom.
1: My shield and he in whom I take refuge.
0: Az én pajzsom és akiben.
1: He subdues my people under me.
0: És ő vet
1: He's basically admitting that it's the Lord that helps him in battle.
0: Ez alapvetően azt jelenti, hogy az Úr az, aki megsegítette őt a harcban.
1: And of course David lived this way. He would always inquire of the Lord before he would go to battle.
0: Természetesen Dávid így élt, és mindenben alávetette magát az Úrnak, mielőtt a harcba ment.
1: And we can see in Israel the importance of following the Lord's instructions in battle if we want success.
0: Izrael életében is láthatjuk azt, hogy mennyire fontos az Úrnak az útmutatása szerint harcolnunk, ha győzni akarunk.
1: Be strong in the Lord and the strength of his might.
0: Pál azt mondja, hogy legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében.
1: And then he goes through the list of armor and weapon that he gives us.
0: És aztán tovább megy a harci felszerelésnek a leírásában,
1: amit adott nekünk. Is that we as soldiers must use the armor and weapons that the commander-in-chief gives us.
0: Azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy nekünk katonáként az a felszerelést kell használnunk, amit a parancsnokunk utasításba adott nekünk.
1: Imagine if you will an army in which everybody brings their favorite tool or weapon to war.
0: Képzeljétek el, hogy néz neki az a hadsereg, ahova minden katona otthonról hozná a saját kedvenc fegyverét és a saját elgondolása szerint küzdene.
1: Everybody wears what they want to wear.
0: Mindenki azt a felszerelést viselni, amit akarna.
1: Not the picture you think of a well-disciplined army.
0: Akkor elképzelhetitek, hogy ez nem egy jól képzett hadseregnek tűnne.
1: God understands the war that we're in.
0: Mivel Isten tökéletesen érti azt a harcot, amiben mi benne vagyunk.
1: The kind of armor that we need.
0: Ő tudja azt, hogy pontosan milyen fegyverekre van szükségünk.
1: I'm fairly simple in my approach to ministry.
0: Nagyon egyszerűen közelítem meg a szolgálatot, mégpedig úgy, hogy egyszerűen azt kell tennünk, amit a Biblia mond.
1: I'm not interested in.
0: Vannak olyan újabb mozgalmak, amik
1: for the armor,
0: nagyon
1: we simply
0: érdekelnek,
1: put on the Lord Jesus Christ.
0: Hogy fegyverként egyszerűen vegyük fel az Úr Jézus Krisztust.
1: And the weapon that we have for both defense and offense is simply the Word of God.
0: És a fegyver, az a fegyver, amit pedig védelemre és támadásra is használunk, az pedig Istennek a beszéde.
1: So the king tells us what to wear and what weapons to use.
0: A király elmondja nekünk, hogy mi az, amit viselnünk kell, és milyen fegyvereket kell használnunk.
1: We cannot use the kind of human or carnal weapons that many are encouraging right now.
0: Nem használhatunk olyan emberi testi fegyvereket, amelyekben sokan bíznak manapság.
1: 2 Corinthians 10:3-4 says this.
0: 2 Korintus 10:3-4 a következőt mondja.
1: For though we walk in the flesh,
0: hogy bár testben járunk, nem test szerint harcolunk.
1: For the weapons of our warfare are not of the flesh.
0: Mert a mi harcunk fegyverei nem testiek.
1: But divinely powerful for the destruction of fortresses.
0: Hanem hatalmasak Istennek hatalmasságok és erőségek lebontására.
1: So each of us must learn to use the divinely provided armor and weapons.
0: Mindannyiunknak meg kell tanulnunk az Isten által nekünk adott fegyvereknek a használatát.
1: These are those that God says will destroy the fortresses that need to be destroyed.
0: Ezek azok, amikről azt mondja Isten, hogy meg fogják semmisíteni azokat az erősségeket, amiket meg kell semmisítenünk. Ezek azok a fegyverek, amelyek megőriznek minket a tüzes
1: nyilaktól.
0: Sokkal jobb a számunkra, előnyösebb az, hogyha engedelmeskedünk, és azokat a fegyvereket használjuk, amit ő adott nekünk, mint hogyha magunk akarjuk.
1: I told the church that everybody needed to check their armor to see where it was made.
0: Kitalálni, hogy mivel harcoljunk. A gyülekezetben otthon is el szoktam mondani, tanítani szoktam arra, hogy mik azok a fegyverek, amiket viselnünk kell, amiket harcolnunk kell. Ezekben a napokban a legtöbb dolgunk, amiket Amerikában használunk, Kínában gyártották.
1: You need divinely issued armor and divinely issued weapons.
0: De azt tanítottam a gyülekezetben, hogy Isten által készített fegyverzetet és fegyvereket kell használni.
1: Because at least the church in America, in some of it, has fallen for other things that they think work better than the old-fashioned ones.
0: Ezt azért különösen fontos Amerikában használni, mert némelyek csak azért cserélik le a dolgokat, mert korszerűbbnek tűnik, mint amit előzőleg használtak. Önismereti programok, pszichológiai tanulmányok.
1: Other kinds of programs and marketing that are seen to be some kind of an improvement on the simple things that God gives us.
0: És más olyan programok, amik próbálják azokat az egyszerű dolgokat, amiket Istentől kaptunk, úgymond
1: továbbfejleszteni. The Church in America runs from one new program to the other, looking for the latest thing that will help grow the church.
0: Az amerikai gyülekezet egyik helyről a másikra futkoz, és hallgatják az új dolgokat.
1: As soon as they tire of one thing, they run for another thing.
0: Egyszer az egyik dolog után futnak, máskor a másik dolog után.
1: Like I said, I'm pretty simple. The Bible tells us here how to wage war.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy én ebben elég egyszerű vagyok, mert Isten beszéde pontosan megmondja nekünk, hogy hogyan kell harcot viselnünk.
1: Things that are outside the Bible and things that are not tested.
0: És nem nagyon vagyok, tehát nem érdekelnek azok a dolgok, amik a Biblián kívüliek.
1: What voices they listen to.
0: És az otthoni gyülekezetnek is elmondtam, hogy mik azok a hangok, amikre hallgatniuk kell.
1: Even many Christian voices today are not speaking the full counsel of God, the true counsel of God from Scripture.
0: Mert sok keresztény hangtól sem hallhatunk most tiszta tanítást azokról, amiket Isten mondott ellenünk harccal kapcsolatban.
1: And in the last days there will be many winds of doctrine, many fads and things that will take the church, but will not be helpful.
0: És az utolsó időkben sokféle áramlat lesz, sokféle tanítást lehet hallani, amelyek mind értéktelenek lesznek.
1: And I know America sends these things around the world.
0: És tudom azt, hogy Amerikából kiküldik ezt a világ minden részére ezeket a tanításokat.
1: Doctrines and programs that really don't help at all.
0: Olyan programokat, amik semmiben sem segítenek.
1: So you want to be careful that you don't accept everything that comes from America.
0: Óvatosaknak kell lennetek, hogy ne fogadjatok automatikusan el mindent, amely Amerikából jön.
1: Whenever we try to be strong ourselves instead of the Lord, we get in trouble.
0: Hogyha nem csak az Úrba vetjük a bizalmunkat, és úgy próbálunk megállni, akkor bajba kerülünk.
1: And we have a church of weak Christians that can't stand against the onslaught of evil.
0: És ha egy olyan gyülekezetünk van, ami gyenge és nem tud megállni az ellenséggel szemben.
1: And many are shipwrecked because they didn't simply follow the instructions of the king.
0: És sokan hajótörést fognak a hitükben szenvedni, mert nem követték pontosan a királynak az utasításait.
1: I'm using an iPad and I must have tapped it wrongly and I've got to find my place here.
0: iPad-et használok, és véletlenül rossz helyen értem hozzá a kijelzőt, most elvesztettem a vázlatban.
1: It is God that enlisted you as a soldier, and you must serve him and never quit.
0: Hogyha van olyan harcos, egy fickó, aki alád van beosztva, akkor soha nem, hogyha...
1: Some like being a soldier for a battle or two, and then they think they want some time off.
0: Vele való foglalkozást. Lehet az, hogy egy katona időnként szabadságra megy.
1: The truth is that all soldiers get weary in battle.
0: De igazából minden katonának felkészülnek kell lenni a
1: harcban.
0: És nem vonulhatunk vissza csak azért a harcból, mert elfáradtunk vagy
1: elbátortalanodtunk.
0: Nem Isten az, aki elhívott téged erre a harcra?
1: Alan's illustration of the chair is very powerful because God places us somewhere.
0: Ellen illusztrációja az like a lefektetett székkel nagyon erőteljes volt, like mert Isten helyezett el bennünket.
1: Like a commanding officer that stations you somewhere to do a job.
0: Mint egy parancsnok, aki elhelyez egy haderőnek egy részét
1: and
0: valahová.
1: Every place that he places us, there are times where we don't want to remain there in battle.
0: És minden ilyen elhelyeztetés időleges.
1: Our problem is simply that we want to be happy.
0: Ott kell szolgálnunk, ott kell harcolnunk, hogy vagyunk. Lehet, hogy nem örülünk ennek túlságosan.
1: And so our flesh wants to resist anything that hinders our happiness.
0: És a mi testünk próbál ellenállni mindennek, amitől nem vagyunk boldogok,
1: aminek nem örülünk. So Joshua is told before battle, you have to be strong. You're going to have to stand in the day of battle.
0: Józsué is azt mondta a katonáinak, hogy erősnek kell lennetek a harcban, ki kell tartanatok.
1: Blind zeal is soon put to a shameful retreat. Blind zeal.
0: Az a cél.
1: But holy determination or resolve built on principles will lift up its head like a rock in the midst of the waves.
0: A szent elhívás az a vihar közepette is megtart bennünket.
1: The Bible says that those who know their God will be strong
0: azok,
1: and do exploits.
0: Akik ismerik Istenüket, azok
1: you need to know that if God enlisted you, he's gonna support you in the battle.
0: Mivel Isten hívott el benneteket, ő támogatni fog titeket a harcban.
1: Our Marines in the U.S. have a phrase that says, "No man left behind."
0: Az amerikai haditengerészetben van egy olyan mondás, ami azt mondja, hogy egy embert se hagyjatok hátra.
1: And you might be in a position feeling like you're fighting alone, but you have the king and his army behind you.
0: lehet, hogy lesznek olyan időszakok, amikor magányosnak érzed magadat, de sose felejtsd el, hogy a király az
1: hogy erejével.
0: Fogok történeteket mesélni később, de vannak olyan dolgok, amiket követnünk kell, és amiket meg kell jegyeznünk.
1: We might be fearful, we might have pressure, we might be tired. It doesn't matter, we have orders.
0: Lehet, hogy félünk, lehet, hogy fáradtak vagyunk, lehet, hogy egyéb problémáink vannak,
1: like
0: de vannak parancsok.
1: Always tells us in the king's army,
0: a királyi hadseregben
1: if
0: azt
1: we have
0: mondták,
1: any rest, it's a privilege.
0: Hogyha van pihennivaló időnk, akkor az egy kiváltság.
1: We get anything to eat, it's a privilege.
0: Hogyha van ennivaló, akkor az egy kiváltság.
1: Our job is simply to say, sir, yes, sir, and obey orders.
0: A mi dolgunk egyszerűen az, hogy azt mondjuk, igen uram, és engedelmeskedünk.
1: But we must learn not to run off the battlefield.
0: És meg kell tanulnunk, hogy nem futunk el a csatamezőről.
1: Now, there is a time and a need for rest. I don't negate that.
0: Van ideje és van szüksége a pihenésnek. Én nem tagadom ezt.
1: When I first started in ministry, I was a farmer.
0: Amikor elkezdtem szolgálni, egy farmer voltam korábban.
1: And farmers work 7 days a week.
0: Farmerek napi heti 7 órát, 7 napot dolgoznak,
1: whether it's Sunday or Wednesday.
0: Mert az állatokat etetni kell, független attól, hogy szombat
1: and
0: vagy
1: so
0: vasárnap.
1: So I carried my farming work ethic into ministry.
0: És magammal vittem a farmeri munkamorálomat a szolgálatba.
1: And you know, all of us need a day a week of rest, where we, if we can, or we get away from the pressures of things.
0: És tudjátok, hogy mindannyiunknak szüksége van heti egy nap pihenésre, amikor távol tartjuk magunkat
1: so
0: a munkanyomásától.
1: So as much as possible, at least while I'm home, I observe a day where I disengage.
0: Ezért én is próbáltam ezt megvalósítani az életemben.
1: And we'll even take extended times at times.
0: És tenni erre
1: But félre what I'm talking időt. About is where we want to leave the battle.
0: Amiről beszélek az az, hogy elhagyni a harcot, vagy a csatát.
1: Of our assignment.
0: Nem adhatjuk vissza, nem mehetünk nyugdíjba a megbízásunkból.
1: We've had troops desert us.
0: Lehet, hogy elhagynak bennünket
1: We've been fighting
0: a
1: the same
0: katonáink.
1: Sickness for a long time.
0: Lehet, hogy betegségekkel megyünk el, bármi is a helyzet,
1: we can't walk off the field.
0: Nem hagyhatjuk el a csatateret.
1: In the network that I lead in at home,
0: abban a szolgálati hálózatban, amit vezetek otthon,
1: it seems that almost every week I have to talk to a pastor to encourage him to stay in the battle.
0: Úgy tűnik, hogy szinte hetente kell beszélnem egy pásztorral, hogy ne távozzon el, hanem maradjon meg a csatatéren a szolgálatban.
1: Of course, the joke is that most pastors want to quit every Monday morning.
0: Ezek a pásztorok mindig hétfő reggel szoktak jönni hozzám.
1: Pastors will get to a point where they just want to throw their hands up and they begin to question, am I the man for the job or the woman for the job?
0: Sok pásztorral előfordul, hogy széttárják a kezüket és azt mondják, hogy hát nem vagyok biztos benne, hogy én vagyok az, akinek ezt tennem kell. Belefáradnak az emberek kritizálásába. Belefáradnak az engedetlenségbe, lojalitás hiányába, a kemény munkába.
1: And the enemy just wears them down and
0: az ellenség teljesen elfárasztja őket, kimeríti őket, és fel akarják adni a szolgálatot. Sok alkalommal én is átéltem olyan helyzetet, hogy azon gondolkoztam, hogy abba hagyom.
1: I've been preaching for about 35 years.
0: Már 35 éve prédikálok.
1: This fall I'll be pastoring the same church for 34 years.
0: És az idei őszön lesz 34. év, vagy ugyanazt a gyülekezetet pásztorolom.
1: Many times I just wanted to have a normal life.
0: De
1: and I knew that if I would not be in ministry, I could at least have a more normal life.
0: Többnyire mondhatom azt, hogy normális életmódot éltem ez alatt az idő alatt. Tudom, hogyha nem szolgálnék, akkor valószínűleg még normálisabb életet érhetnénk. De egy alkalommal, amikor egy krízis helyzetben voltam, arra készültünk, hogy elmegyünk szabadságra néhány napra,
1: and I was going to write my resignation letter.
0: És megírtam a felmondó levelemet.
1: Even my own children were saying, Dad, you don't need to put up with what you've put up with.
0: Még a gyerekeim is azt mondták, hogy
1: I had already pastored for about 22 years.
0: Apa, nem kéne ezt abba hagynod, akkor pásztor voltam 22 éve.
1: I had begun with nothing, essentially, when we planted the church.
0: A semmiből hoztuk létre a gyülekezetet, mikor
1: and
0: plantáltuk.
1: And in 2 decades, saw very little growth.
0: 20 év alatt volt növekedés.
1: Then we had a season of growth through renewal, where the church doubled in size.
0: akkor volt egy olyan időszak, amikor egy rövid idő alatt megduplázódott a gyülekezet.
1: And the growth seemed to tax everything on our leadership team.
0: És ez a növekedés, ez mindenféle oldalról támadásokat hozott a vezetői csapatban. És elkezdett elfogyatkozni a vezető csapat. Voltak közöttünk kapcsolatbeli problémák, amikről holnap fogok beszélni.
1: I essentially just wanted out. I was tired.
0: Egyszerűen belefáradtam ebbe végül.
1: I lost two elders who were boyhood friends of mine.
0: Elvesztettem két olyan vént a gyülekezetünk vezető csapatából, akik gyerekkori barátaim voltak. És a gyülekezetünkből más tagok is kiléptek.
1: We had just begun to plant other churches from our home church.
0: Éppen csak elkezdtünk más helyen is gyülekezeteket plantálni az otthoni gyülekezetünkön kívül.
1: And I had given about 100 people away to two different church plants.
0: 100 embert bocsátottunk ki két új gyülekezet plantálására.
1: Then we had the meltdown in the leadership team and some people left there.
0: És ilyen módon is lecsökkent a vezető csapat, és emberek elmentek a gyülekezetből, és így újra megfeleződött a gyülekezetünk mérete.
1: So I didn't want to put up with any more. We had the bags packed and we were ready to leave.
0: Nem akartam már többé ezt csinálni, ott voltak a csomagjaink becsomagolva, és kész voltam arra, hogy elmenjek.
1: Let's spend the night and we'll leave in the morning. I didn't want to pay for the extra hotel bill.
0: És azt mondtam, hogy akkor most még az éjjel itt maradunk, és holnap reggel megyünk.
1: At 7 o'clock the next morning,
0: a következő reggel 7-kor,
1: which is an ungodly time to get a phone call,
0: ami egy nem Isten szerint való idő egy telefonhívásra,
1: an old prophet from Washington D.C. called me.
0: Egy öreg proféta Washington D.C.-ből felhívott.
1: And he said, Barry, what's going on up there in Ephrata?
0: És azt mondta nekem, Barry, mi a csoda megy végbe ott Efratában?
1: And so I spent about 2 hours talking with him on the telephone, telling him my story.
0: Körülbelül 2 óra hosszat beszéltem vele telefonon, elmondtam neki a történetemet.
1: 2 hours crying.
0: 2 óra sírás.
1: And he just said one simple thing that really convicted me.
0: Egy egyszerű dolgot mondott, ami végül meggyőzött engem.
1: He said, Barry, if you leave now,
0: ami arról azt mondta,
1: you'll be like a daddy leaving his kids.
0: Hogy Barry, hogyha te most elmész, akkor olyan vagy, mint egy apa, aki elhagyod a gyermekeit.
1: Instantly the lights went on.
0: Azonnal világosság gyújt bennem.
1: I wasn't doing this for myself.
0: Nem magamért csinálom ezt az egészet.
1: I was assigned this place.
0: Hanem úgy helyeztettem bele abba a pozícióba.
1: The commander-in-chief had told me to do this, and I realized at that point it was my call.
0: A főnök mondta azt, hogy ez az én feladatom, és abban a pillanatban lettem tisztában azzal, hogy ez az én elhívásom. És egyszerűen megértettem azt, hogy Isten akarja, hogy azt tegyem, amit teszek. És ez meggyőzött engem.
1: And you know, I stayed, of course.
0: És tudjátok, természetesen maradtam.
1: But if I had left then, I would have missed what has now become the best years of ministry.
0: És ha akkor elmentem volna, akkor elmondhatom, hogy most már tudom, hogy a szolgálatom legjobb éveit adtam volna
1: fel. And when I teach principles of breakthrough,
0: és amikor a növekedés, az áttörés alapelveiről tanítok, és mindezekről a dolgokról,
1: for me the most important thing to know,
0: számomra a legfontosabb dolog az, hogy tudjam,
1: is that many times the warfare is the hardest at the threshold of breakthrough.
0: Hogy a legtöbb esetben a szellemi harc akkor a legnehezebb, amikor az áttörés jön. Az egyik ilyen eset volt, amikor Alan Vincent felhívott engem.
1: We had dinner and I told him my story.
0: Együtt vacsoráztunk, elmondtam a történetemet neki.
1: I could tell he understood.
0: Elmondhatom, hogy megértette.
1: I said, will you help me? And he agreed.
0: Megkérdeztem, hogy segítségemre lenne ebben.
1: He helped us rebuild the leadership team.
0: Segített újraépíteni a vezetőcsapatot.
1: And although things in the church are never perfect,
0: és jól lehet a gyülekezetben természetesen semmi sem tökéletes, de most már 12 éve békesség van és jó növekedésünk van.
1: If I would have quit, I would have missed all this.
0: És hogyha akkor abba hagytam volna, akkor mindenről lemaradtam volna.
1: I now look forward to our elders meetings.
0: Most már egy jó várakozás van bennem, amikor a vezetői gyűlésre megyek. A gyülekezet vénei a legjobb barátaim. Békesség van közöttünk.
1: A long time and I come back and things are better than when I left.
0: el tudok, távol tudok lenni, el tudok menni a gyülekezetből hosszabb időre, really és mikor visszamegyek, hazamegyek, akkor jobban mennek a dolgok, mint mikor eljöttem. A gyülekezet most már négyszer
1: people
0: nagyobb.
1: Say, Barry, how did you come up? You have a wonderful leadership team.
0: Sokan azt mondják, hogy Barry, hát neked egy csodálatos vezetőcsapatod van.
1: And the team works together so wonderfully.
0: Együtt működik olyan klassz módon ez a vezetőcsapat.
1: And they say, how did you do this?
0: És azt mondják, hogy hogyan csinálod ezt, megkérdezik tőlem.
1: I always give some credit to Alan because of his help.
0: És ilyenkor mindig Ellennek meg szoktam emlékezni Ellenről, és megkérdem a dicsőséget azért, amiben segített. De azt is hála illeti, aki azt mondta, hogy ne adjam fel a szolgálatomat.
1: I just kept going.
0: Ostoba lettem volna, akkor feladom, és nagyon jó,
1: you hear advice to cut your losses and, you know, go into something else.
0: Vannak, akik azt tanácsolják, hogy hagyd csak abba, és csinálj valami mást.
1: Put my head down, plod through, ask God for help, pray, call Alan, those kinds of things.
0: De nagyon fontos volt, hogy azokban a helyzetekben tudtam tanácsot kérni, és kaptam segítséget.
1: Regardless of what you're called to do,
0: független attól, hogy
1: and regardless of how insignificant and unable you feel that you are,
0: és mennyire jelentéktelennek és elégtelennek érzed magad a kitartás azonos irányban hosszú időn keresztül az mindenféleképpen eredményt fog hozni. Valóban nem gondolnám, hogy valami nagyszerű pásztor vagyok. Vannak sokak, akik jobbak az emberek pásztorlásában, mint én.
1: But I want to encourage you not to quit.
0: De szeretnélek bátorítani benneteket, hogy ne adjátok fel.
1: I had another test when we were building our building.
0: Egy másik próbán is átmentem, amikor a gyülekezeti házunkat építettük.
1: I knew that God had told us to build.
0: Tudtam, hogy Isten mondta, hogy építsünk.
1: And we discussed this with Al, and he probed us with many questions.
0: Ezzel kapcsolatban is tanácsot kértünk Ellentől, és próbára tett minket több kérdéssel.
1: We didn't have the money to do it at the time, all of the money anyway.
0: Nem volt meg akkor az összes pénzünk, ami szükséges volt ehhez.
1: As soon as the decision was made to go forward, we started to receive some opposition.
0: De meg kellett tennünk ezt a döntést, és volt ezzel kapcsolatban néhány ellenkezés, némi ellenkezés velünk
1: szemben. A number of people said, well, this will never happen.
0: Néhány ember azt mondta, hogy hát ez sose fog végbe menni.
1: Even some of the prophetic people prophesied this shall never happen.
0: Még néhány profétai alajándékkal rendelkező ember is profétált arról, hogy ez nem fog sikerülni. Ez az egyik legkomolyabb vezetői próba volt, amin átmentem.
1: We needed to raise about $3 million to pay for the building.
0: $4 million kellett összehoznunk ahhoz, hogy felépítsük az épületet.
1: A close friend of mine who was a prophet of a sort.
0: Egy közeli barátom, aki
1: he prophesied to me that I will lose my firstborn son at the laying of the foundation.
0: Azt profétálta nekem, hogy az elsőszülött fiunkat el fogjuk veszíteni, amikor az alapot letesszük.
1: And I will lose my secondborn daughter at the hanging of the doors.
0: És el fogom veszíteni a második fiamat, amikor az ajtókat a fejére akasszuk.
1: That's an example of the abuse of the prophetic.
0: Ez a példája a profétálás helytelen használatának.
1: I didn't tell the children, of course.
0: Nem mondtam el persze ezt a gyerekeimnek.
1: I told Alan and I told our elders and that was it.
0: Hanem elmondtam Ellennek és a vezetői csapat többi tagjának, a véneknek, és ennyi volt.
1: There's a lot of stress involved and sometimes in leadership.
0: Ezzel csak azt akarom bemutatni nektek, hogy időnként nem kevés stressz van a vezetésben.
1: Sometimes you just don't know if you want to go on or if you should go on.
0: És sokszor elbizonytalanodsz, és nem tudod, hogy hogyan vagy egyáltalán kellett tovább menned az adott
1: dolgokban. I had friends telling me it wasn't going to happen.
0: Voltak olyan barátaim, akik azt mondták, hogy nem fog
1: well,
0: ez sikerülni.
1: It did happen.
0: De végül megtörtént.
1: We were able to pay it off in about a year and a half.
0: Körülbelül másfél évvel ezelőtt tudtuk kifizetni teljesen.
1: I still have both my children alive.
0: És a gyerekeim is életben vannak.
1: I tell you that story because you need to know what God's called you to do.
0: Azért meséltem el.
1: You just have to set your face. Don't listen to the other voices and obey the commander.
0: Ezt nektek, hogy megmutassam, hogyha biztosan tudjátok, hogy Isten hívott el benneteket valamire,
1: soldier,
0: akkor ne hagyjatok már, ne hallgassatok más hangokra. Hogyha te egy katona vagy, és valahol kijelölték az állomás helyedet, akkor ne akarjál máshol szolgálni.
1: To go somewhere else, just stand your ground in the place you've been assigned.
0: Hanem maradj meg oda, ahol a kinevezésed szól, és legyél abban hűséges, abban az elhívásban.
1: You have to be strong.
0: Erősnek kell lenned.
1: You know, I tried to look at the Greek and Hebrew words for strong.
0: próbáltam utána nézni az erős szó héber és görög
1: eredetének.
0: Próbáltam valami bonyolult módon elmagyarázni ezt
1: nektek. But it's just as simple as what God said. You just have to be strong.
0: De ez egyszerűen olyan erős, olyan egyszerű, mint ahogy Isten ezt gondolta.
1: So to me, one of the biggest tricks of the enemy is to discourage you from holding your post.
0: Az egyik legnagyobb trükkje az ördögnek az, hogy próbál megakadályozni benneteket a kitartásban.
1: And one of the most effective tactics of spiritual warfare is to refuse to quit.
0: És az egyik leglényegesebb alapelve a szellemi hadviselésnek, hogy soha nem szabad abba hagyni és feladni. Lehet, hogy belefáradsz abba, hogy nyomulsz a gyógyulásodért a testi betegségeddel kapcsolatban.
1: In the late 90s and,
0: a 90-es évek végén voltam Argentínában, ahol betegekért imádkoztunk.
1: And I heard a lady near me scream.
0: Hallottam egy mellettem lévő hölgyet, ahogy kiált. És a terem hátuljára
1: mutatott. This lady was blind for 9 years.
0: 9 éve volt vak ez a hölgy.
1: And instantly could read the sign on the back of the auditorium.
0: És hirtelen
1: her doctor came the next day to verify that she was healed and that she actually was totally blind.
0: A terem hátulján lévő feliratot, és másnap jött egy orvos és igazolta azt, hogy megnyílt a szeme, amit teljesen vak volt. A pásztora elmesélte nekem, hogy ezért a hölgyért már vagy 100 alkalommal imádkoztak.
1: What would have happened if she didn't come for prayer that night?
0: Mi történt volna, hogyha nem jött volna el aznap este az imádkozásra?
1: Just simply have to persevere.
0: Gyakran csak arra van szükség, hogy következetesen kitartsunk. Lehet, hogy hosszú idő óta küzdünk ugyanazzal a bűnnel.
1: You may have suffered the criticism or disloyalty of other Christians.
0: Lehet, hogy küzdünk a bizalmatlansággal, vagy a tiszteletlenséggel más hívők felé.
1: By other churches in your area.
0: Lehet, hogy kritikus vagy a környezetedben lévő más gyülekezetekkel.
1: Can you see that this is simply what the enemy wants you to do? He wants you to give up and to give up your faith.
0: Egyszerűen meg kell értenetek azt, hogy sokszor ez az ellenség taktikája.
1: The only way through to victory is to stay standing.
0: A győzelemnek az egyetlen útja az, hogy állva maradsz és kitartasz, és ott maradsz a csatamezőn. Hogyha feladjuk, akkor veszítettünk. A harc az kemény, nehéz. Egy csomó olyan dolgot érint, ami a bántásunkra lehet, ami ellenünk van.
1: If we want the Father to say, well done, good and faithful servant.
0: Hogyha azt szeretnénk, hogy az Atya azt mondja nekünk, hogy jól van, jó és hűséges szolga.
1: What are the options?
0: Akkor mi lehetőségünk?
1: Some of you are ministering in very difficult situations right now.
0: Néhányatoknak a szolgálata nagyon nehéz helyzetben van most.
1: Your nation is in a difficult situation.
0: A nemzeteitek nehéz helyzetben vannak.
1: And your church is being affected by those things.
0: És a gyülekezetekre ez hatással van.
1: I don't know that I can change any of that.
0: Nem hiszem, hogy tudnék ezeneken a helyzeteken változtatni. De tudlak titeket bátorítani, hogy tartsatok ki.
1: What I'd like to do in closing is just pray for some of you.
0: Amit szeretnék most tenni az alkalom bezárásaként, szeretnék imádkozni néhányatokért.
1: There's a verse in Psalms 29 that says this.
0: Van a Zsoltárok 29-ben egy vers, ami azt mondja.
1: The Lord sits as king of the flood.
0: Az Úr helyezett király
1: a zárvizek
0: fölé. És ő helyez királyokat.
1: The Lord will give strength to his people.
0: Az Úr ad erőt az ő népének.
1: The Lord will bless his people with peace.
0: Az Úr áldja meg az ő népét békességgel.
1: Some of you feel like you've been swimming against a flood of evil or difficulty.
0: Sokan úgy érezhetitek, hogy a nehézség árjával úsztok, és a gonoszság árjaival úsztok szemben,
1: and you know,
0: de
1: he's king
0: az Úr uralkodik minden ilyen áradat felett.
1: We have a promise that there will never be a time on the face of the earth.
0: Ígéretünk van arra, hogy soha nem lesz olyan idő a föld színén,
1: where the kingdom of God will cease to advance.
0: Amikor Isten királysága nem fog előre menni.
1: It might feel that way when the nations are shaking.
0: Lehet, hogy így érezheted azokban az időszakokban, amikor a nemzeted rázkódik.
1: God is up to something.
0: De lehet, hogy ez csak azért van, mert Isten valamit tenni akarott. És nekünk az ő szolgáiként ki kell tartanunk.
1: The promise is that the Lord will give strength to his people.
0: az az ígéretünk van, hogy az Úr ad erőt az ő népének.
1: If you're in one of the situations, regardless of what the nature of it is, but that you have been tempted to give up or you've been tired by the situation.
0: Hogyha te ilyen helyzetben vagy, ehhez hasonló helyzetben vagy, és az a kísértésed, hogy add fel a szolgálatodat.
1: I just want to pray for you for perseverance.
0: Akkor szeretnék imádkozni,
1: and
0: érted, hogy képes legyen kitartani, és azért, hogy az az erő, ami amire ígéretünk van, és a békességre,
1: like the Holy Spirit has tugged
0: az jön az életedre, amire ígéretünk van. Kérlek, hogyha ilyen helyzetben vagy, akkor ott a helyeden állj fel.
1: You might be thinking about quitting.
0: Lehet, hogy gondolkodtál már azon, hogy feladod, abba
1: hagyod.
0: Lehet, hogy voltak olyan hetek vagy hónapok, amikor ezen gondolkodtál, amikor ezen a ponton voltál. Most arra fogom kérni, hogy Isten tegyen valamit az életedben. Nem tudom megoldani a helyzetedet, de tudok imádkozni
1: érted.
0: Hogyha van a közeledben olyan valaki, aki most felállt, akkor kérlek téged, hogy tedd a vállára a kezedet, és imádkozz együtt velem érte. Atyám, eléd hozom most mindezeket a katonáidat.
1: I know you love them and care for them in spite of the difficulty they've endured.
0: Tudom, hogy te szereted őket és támogatod őket mindazon nehézségek közepette, amikben ők kitartottak
1: eddig. Good and faithful servant.
0: És el fog jönni az az idő, amikor majd te azt mondod nekik, hogy jó és hű szolgám.
1: But at this point in time,
0: de ebben a mostani időpillanatban,
1: I ask you to fulfill your promise.
0: Kérlek téged, hogy töltsd be a te ígéretedet.
1: And I ask you to give them strength to endure.
0: És kérlek téged, hogy adj erőt nekik a kitartásra.
1: And I ask you to bless them now with peace.
0: És kérlek téged, hogy áld meg most őket békével, békességgel.
1: Peace to your soul.
0: Békességet szólok a ti lelketekbe.
1: Like Jesus calmed the seas.
0: Ahogy Jézus lecsendesítette a vizeket,
1: to the sea that was raging.
0: Amikor Jézus szólt a tengerhez a viharban,
1: we break the power of anxiety.
0: Megtörjük az idegességnek, feszültségnek az erejét, a hatását,
1: and
0: és belépvetjük a bizalmunkat, Urunk.
1: Strong in your might, in the strength of your might.
0: És megvalljuk, hogy megerősítjük magunkat a te hatalmas erődben. Most arra kérlek téged, Uram, hogy töltsd be őket erővel Jézus nevében. Némelyeknek a szívében mély sérülések vannak, most gyógyulást szólok ezekre a sebekre. Érintsd meg, Uram, ezeket a helyeket. Megtörjük az elbátortalanodásnak az erejét.
1: Megtörjük
0: a félelem, a jövőtől való félelem erejét.
1: And just now I ask you to enable them to smile at the future.
0: És most kérlek téged arra, Uram, hogy tedd képesekké őket arra, hogy mosolyogjanak a jövőre.
1: Knowing that your kingdom will continue to increase.
0: És legyenek meggyőződve arról, hogy a te királyságod egyre növekedni fog. Ezekért a dolgokért
1: Amen.
0: Jézus hatalmas nevében
1: Amen.
0: Imádkoztam. Amen. Isten áldjon meg benneteket.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 8. része, melyben Barry Wissler tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Randy Boyd, Isten királyságának gazdasági rendszere című tanítását hallhatjuk.
3: Beszéltem nektek egy történetről az elmúlt alkalommal.
4: I don't exactly remember where I was, but I was in one of our schools in Europe.
3: Nem emlékszem pontosan, hogy helyileg hol volt ez, de valamelyik ilyen prepare schoolon volt Európában.
4: We have 8 of them running right now.
3: Most éppen 8 fut párhuzamosan.
4: We have 4 in partnership with Franz and Gerlinda and Blast.
3: 4 ezek közül a Franzal és Gerlindével való kapcsolatban fut, és hadd mondjam el nektek ezt.
4: Where Alan has been and Franz and Gerlinda and Blast have been, it is so easy to build.
3: Azokon a helyeken, ahol Ellen és Franz Gerlinde megfordultak, olyan annyira könnyű építkezni.
4: If I was teaching these messages I'm teaching tonight in some of our other places, I would be plowing new ground.
3: Tehát amikor ezekről a dolgokról tanítok más helyeken, akkor ott érintetlen területeket érintek.
4: Wet ground here.
3: De itt annyira jó talaj áll a rendelkezésemre.
4: So I was in one of our schools.
3: Tehát voltam az egyik ilyen iskolában.
4: I heard these words.
3: És egyszer csak mint egy villámot úgy hallottam a következő szavakat.
4: Kingdom, does not my kingdom have its own economy?
3: Hogyha én nekem van egy királyságom, akkor gondolod, hogy nincs meg ennek a saját gazdasági rendszere?
4: Why have you not entered the economy of my kingdom?
3: Miért nem hatolsz be az én királyságom gazdasági rendszerébe?
4: I had never heard that phrase.
3: Nem hallottam korábban ezt sohasem.
4: This is fresh download you're getting tonight.
3: Ez egy
4: Mark chapter 1.
3: Új dolog a ti számotokra, amit hallottok. Mark evangélium első része.
4: Verse 14 and 15.
3: 14-15.
4: And as I teach this second session, you're going to see how it applies to what I shared in the first session.
3: Tehát most a második alkalommal a példákat szeretnék adni arra, amiről az első alkalommal tanítottam.
4: Verse 14.
3: 14. vers.
4: After John had been taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the good news of God.
3: Minek utána pedig János tömlöcbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálva az Isten királyságának örömhírét, és ezt mondta, betelt az egyik ilyen iskolában, és egyszer csak mint egy villámot úgy hallottam a következő szavakat. Hogyha én nekem van egy királyságom, akkor gondolod, hogy nincs meg ennek a saját gazdasági rendszere?
4: Why have you not entered the economy of my kingdom?
3: Miért nem hatolsz be az én királyságom gazdasági rendszerébe?
4: I had never heard that phrase.
3: Nem hallottam korábban ezt sohasem.
4: This is fresh download you're getting tonight.
3: Ez egy
4: Mark chapter 1.
3: Új dolog a ti számotokra, amit hallottok. Mark evangélium első része.
4: Verse 14 and 15.
3: 14-15.
4: And as I teach this second session, you're going to see how it applies to what I shared in the first session.
3: Tehát most a második alkalommal a példákat szeretnék adni arra, amiről az első alkalommal tanítottam.
4: Verse 14.
3: 14. vers.
4: After John had been taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the good news of God.
3: Minek utána pedig János tömlöcbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálva az Isten királyságának örömhírét, és ezt mondta,
4: the time is in the future.

0: dolog a ti számotok, amit hallottok. Márk evangélium első része, 14-15.
1: And as I teach this second session, you're going to see how it applies to what I shared in the first session.
0: Tehát most a második alkalommal a példákat szeretnék adni arra, amiről az első alkalommal tanítottam. 14. vers.
1: After John had been taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the good news of God.
0: Minek utána pedig János tömlöcbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálva az Isten királyságának örömhírét, és ezt mondta:
1: The time is in the future.
0: Betelt az idő.
1: Is that what the Bible says Jesus said?
0: Ezt mondja a Szentírás, hogy Jézus ezt mondta.
1: The Jews had been told for 2,000 years Messiah would come, and when he came, he would bring a kingdom. That was their message.
0: A zsidókat már 2000 évre arra tanították, hogy el fog jönni a Messiás, és el fogja hozni az ő királyságát. Ez volt az üzenet számukra.
1: Messiah wouldn't just bring forgiveness of sins, he would bring a kingdom.
0: A Messiás nem csak a bűnök bocsánatát fogja elhozni, hanem egy királyságot fog hozni. Ez itt Jézus első feljegyzett üzenete.
1: The time has been fulfilled. You don't have to wait for the kingdom any longer.
0: Az idő elközelített, tehát ez azt jelenti, hogy nem kell többé a királyságra várnotok már.
1: The kingdom is at hand.
0: A királyság karnyújtásnyi közelségben van. Tudjátok, hogy ez szó szerint mit jelent? Ez azt jelenti, hogy kinyúlhatsz és megérintheted.
1: Repent.
0: Térjetek meg.
1: Change your thinking.
0: Változtasd meg a gondolkozásmódodat.
1: And believe.
0: És higgy.
1: Without changing what you see,
0: anélkül, hogy megváltoztatnád a látásmódodat,
1: which will change what you think,
0: ami megváltoztatja azt, ahogyan gondolkozol, anélkül nem vagy képes hinni és belelépni valamibe. Nem kell többé már várnod a királyságra, mert itt van, karnyújtásnyi közelségbe. Csak meg kell, megláthatod, és meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat, és ez hitre fog juttatni téged, és bele tudsz lépni valamibe. Jézusnak van egy valóságos királysága, és szeretnék egy kérdést feltenni nektek.
1: Is this kingdom a spiritual reality or a spiritual concept?
0: Ez a királyság, ez egy szellemi valóság, vagy pedig egy szellemi...
1: For most believers who've even heard kingdom teaching, it's still a spiritual concept.
0: Tehát, hogy csak egy szellemi teória, elképzelés, vagy pedig egy szellemi valóság. Sok keresztény úgy gondolkodik, hogy ez csak egy szellemi elképzelés, de ez nem csak egy teória, hanem ez valóság. És ha ez egy valóság,
1: then there is a real kingdom filling this room right now.
0: Akkor van egy valóságos királyság, ami ebben a pillanatban betölti ezt a helységet, amit meg kell látnunk, el kell érnünk, és bele kell lépnünk. Ebben a teremben vannak láthatatlan kommunikációs jelek. És hogyha ezek nem tudatosodnak benned, akkor leélheted úgy az életedet, hogy nem lesznek ezek a segítségedre. Nekem van egy ausztriai T-Mobile kártyám.
1: There is a T-Mobile signal in this room.
0: Ebben a teremben van a T-Mobile-nak. T-Mobile-nak térereje és TV csatornáknak is van térerejük, és rádiójelek is vannak itt.
1: Unless I believe they are here.
0: Anélkül, hogy én attól függetlenül, hogy én elhinném azt, hogy ezek itt vannak.
1: No matter how much is here, I will live as if it is not true.
0: És hogyha nincs megfelelő vevőkészülékem ezekhez, akkor élhetek nyugodtan úgy, mint hogy ezek is sem lennének. És az is hasonló ehhez, ahogy Isten gyermekei Isten királyságához viszonyulnak. Nézzünk meg egy következő verset, és ezt nagyon világosan szeretném a szívetekbe elmondani. János 18.

0: Have you ever heard Alan talk about the good fight of faith?
1: Hallottátok már Ellent a hit jó harcáról beszélni? Hogyha nem hallottátok még, akkor kell, hogy meghallgassátok ezt.
0: This is the place where Alan says, Pilate says, so you are a king?
1: Ez az a hely, ahol Ellen arról beszél, hogy Pilátus megkérdezte Jézustól, hogy tehát valóban király vagy te?
0: Followers are gone.
1: Az összes követője elhagyta már, meg volt sebesítve, teljesen véres volt, össze volt törve.
0: Everything in the natural says he's a beggar, nobody who's about to die.
1: Minden külső körülmény azt mondta, hogy ő egy vesztes senki, aki meg fog halni rövidesen. És ez volt Jézus reakciója, válasza erre. Mérget vehetsz rá, hogy az vagyok, király vagyok. Az angolban és a németben nem olyan könnyű ezt megragadni. El tudom képzelni, hogy Jézus ezt mondta, hogy mérget vehetsz rá, hogy az vagyok. És szeretem, ahogyan ezt mondja, ami következik.
0: He says, for this reason I have come, and for this I have been born.
1: Amikor azt mondja, hogy ezért jöttem, és ezért születtem.
0: Jesus says, my kingdom is not of this world.
1: Tehát azt mondja, hogy az én királyságom nem ebből a világból van. Tehát itt a föld szó van, tehát nem ez a világ.
0: And he says, if my kingdom was of this world, like an earthly kingdom.
1: Tehát hogy az ő királyság az nem ebből a világból való, nem egy földi királyság. Mert hogyha innen való volna, akkor az én szolgáim harcolnának értem. De akkor egy nagyon érdekes, ezután egy érdekes megállapítást tesz. Nem tudom, hogy ez hogyan hangzik a német, horvát vagy magyar Bibliában. De sok angol fordítás is nagyon gyengén adja ezt vissza.
0: I have a very good translation.
1: Nekem van egy nagyon jó fordítás, ami a következőképpen mondja, hogy az én királyságom nem ebből a valóságból van. És ez az eredeti teljesen más görög szót használ. Tehát honnan van az ő királysága? Tehát ez két különböző valóság. Tehát az egyik az emberi szív, hogyha befogadtad Jézust. Ez a Lukács evangélium a 17. szakaszában le van írva, hogy Isten királysága bennetek van. De görögben ez a szó, hogy bennetek van, két különféle jelentéssel bírhat.
0: It can mean inside of you, which I can give you many other scriptures which prove that.
1: Azt is jelenti, hogy bennetek van, amit több más szentírás részből is be tudok bizonyítani nektek. De egyenlő módon használják úgy is, hogy az én királyságom közöttetek van.
0: In this room, in the spirit realm, the kingdom of God is exploding.
1: Ebben a teremben, a szellemi valóságban Isten királysága kiterjed. Ugyanúgy, ahogyan sok olyan jel is itt van ebben a teremben, amit nem vagyunk képesek látni, nem látunk. A szellemi valóságban ez a terem át és át van itatva a mennyek királyságával.
0: Now I want to show you a principle of entering the kingdom.
1: És szeretném a királyságba való behatolásának egy alapelvét megtanítani nektek. Nagyon lassan fogom ezt tenni.
0: John chapter 3, he's talking to Nicodemus.
1: János harmadik részében Nikodémushoz beszél Jézus.
0: First one, Nicodemus asks him a question.
1: Az első versben Nikodémus egy kérdést intéz Jézushoz.
0: Jesus says this.
1: És Jézus erre ezt válaszolja.
0: I tell you the truth, Nicodemus, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God.
1: Jézus azt válaszolja, hogy ha nem születsz újjá, akkor nem láthatod az Isten királyságát.
0: Nicodemus asked him a very natural question.
1: És Nikodémus ezután egy nagyon természet szerű kérdést tesz fel neki.
0: Unless a man is born of water and the Spirit.
1: És Jézus erre azt válaszolja, hogy ha csak az ember nem születik újjá víztől és szellemtől, akkor nem képes behatolni Isten királyságába. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, amit feltétlenül szükséges megértenetek. Nem vagytok képesek behatolni abban, amit nem láttok. Hogyha nem tudom meglátni azt, hogy a környezetemben van Isten királysága, akkor lehet az elmémben lehetnek gondolatok Isten királyságáról, hogy minden alkalommal, amikor látom a kijelentést, a kijelentés az nem arról szól, hogy több információt ad neked. A kijelentés az egy új ajtó, egy új kapu, amin keresztül be tudsz lépni valahova. Tehát egy ajtót látok magam előtt. Hallgassátok meg az 5 Mózes 19. részét. A titkok az úréi. De a kijelentett igazságokat az embereknek adta és az ő fiainak. Én is elkezdtem látni a királyságot. És amikor látom egy újfajta látással a királyságot, akkor ott van előttem az az ajtó, amin keresztül beléphetek. Időnként odamész az ajtóhoz, és úgy érzed, hogy be van zárva. És időnként ez az ajtó nem nyílik meg könnyen, amikor ott állok az ajtóban. Akkor be tudok lépni valami újba. Of spiritual concepts and enter the realm of reality.
0: My question to you.
1: Az a kérdésem hozzátok.
0: You and I have not seen the economy of the kingdom. Have we entered it?
1: Hogyha nem vagyunk képesek meglátni a királyságnak a gazdasági rendszerét, megérteni, akkor be tudunk lépni abba?
0: I don't know.
1: Nem tudom.
0: Good question.
1: Jó kérdés.
0: Let me tell you a few things about the economy.
1: Hadd mondjak a gazdaságról nektek néhány dolgot.
0: Every kingdom has its own economy.
1: Minden királyságnak megvan a maga gazdasági rendszere.
0: If Jesus has a kingdom, he has an economy.
1: Ha Jézusnak van királysága, akkor ennek is megvan a maga gazdasági rendszere. Mi az a gazdasági rendszer?
0: Goods, services, wealth flow.
1: A gazdasági rendszer az a javaknak az áramlásának a módja. Hogy a javak, a szolgáltatások, az örökségek egy helyen belül hogyan mozognak egyik helyről a másikra. Minden gazdasági rendszernek vannak törvényszerűségei, amelyek alapján működik. Az Amerikai Egyesült Államok gazdasági rendszerének a törvényszerűségei mások, mint ausztriai gazdasági rendszer.
0: America is almost an entirely cash-based economy.
1: Az Amerikai Egyesült Államok gazdasága szinte teljes mértékben pénz alapú gazdasági rendszer.
0: Go to a village in China.
1: Menj el egy faluba Kínában.
0: They may use no cash.
1: Egyszerűen nem használnak készpénzt.
0: Services could be with agricultural trading.
1: A szolgáltatások és a javak azok úgy cserélnek gazdát, hogy terményeket cserélnek ki. Menj el Shanghaiba.
0: It is the New York City of China.
1: Az Kínának a New York City-e. És menj el Shanghaitól 500 kilométerrel távolabb egy kis faluba. A Shanghaiban működő gazdasági rendszer fényévnyire van az 500 kilométerrel lévő faluban működő gazdasági rendszertől. Hogyha nem értjük meg egy királyságnak a gazdasági rendszerét, akkor nem tudjuk azt átlátni, hogy hogy működik.
0: To live in the economy, I have to understand its principles and live by them.
1: Hogyha benne élek egy gazdasági rendszerben, akkor meg kell értenem annak az alapelveit, és azok szerint kell élnem.
0: If I was to move to Austria,
1: hogyha
0: things may look pretty similar on the outside.
1: Ha eljönnék Ausztriában, akkor itt a dolgok kívülről elég hasonlónak néznek ki.
0: Live in Austria with an American mentality, I will not do well.
1: De hogyha Ausztriában egy amerikai gazdasági mentalitással élnék, akkor nem járnák jól.
0: But what if I went to a village in India?
1: De hogyha elmennék egy faluba Indiába,
0: I could probably survive here. There's enough similarities.
1: Akkor valószínűleg valahogyan csak túl tudnék élni. De
0: it's so different.
1: De ez annyira különböző, hogy nagyon nehéz lenne. Mennyivel inkább különböznek a mennynek a gazdasági törvényszerűségei a földiektől.
0: No economy is totally independent anymore.
1: Többé már egyetlen gazdasági rendszer sem teljesen független. Horvátország függ Ausztriától, például vannak átfedések. Horvátország gazdasági rendszere függ az amerikai gazdasági rendszertől is. Amerika gazdasági rendszere függ Mexikótól, Ausztráliától, Kínától. Egyetlen egy gazdasági rendszer sem áll önmagában. Mindenhol átfedések vannak, értitek?
0: I'm setting you up. Jesus' kingdom has its own economy.
1: Jézus királyságának megvan a maga gazdasági rendszere.
0: There is a flow of goods, services and wealth from heaven to earth.
1: Megvan a mennyekből a föld irányában a javaknak, a pénznek, a szolgáltatásoknak az áramlása, áramlásának a módja, és a mennybe jobban mennek ezek a dolgok, jobban működnek és áradnak le a földre, mint a földi gazdaságokban. Tehát a mennynek a gazdasági rendszere az nagyon nagy mértékben különbözik a földiétől.
0: In the kingdom, Jesus said this.
1: Királyságban Jézus ezt mondja.
0: To increase your wealth, you must give.
1: Ahhoz, hogy gazdaságilag jobban éljél, adnod kell. Adjál, és növekedni fog a bevételed. Azt mondja, hogy adj, és neked is adatik. Megnyomott, megrázott, és túláradó mértékben fogsz kapni. A világgazdasági rendszere azt mondja, hogy vedd el, és növekedni fogsz. És sajnos sok keresztény a mai napig is így gondolkozik. És a mennynek a gazdasági rendszere
0: measure the degree of the flow from heaven into your life.
1: Azt mondja, hogy a te nagy lelkűségednek a mértéke meghatározza azt a mértéket, hogy a mennyből milyen mértékben áradnak rád az áldások. A Pál apostol azt mondja.
0: Let's turn there in the book of 2 Corinthians.
1: Lapozzunk a 2. Korintusi levélhez.
0: Verse 9. Chapter 9.
1: 9.
0: What he says.
1: Rész. Következőt mondja.
0: Now this is what I say to you, verse 6. He who sows sparingly shall also reap sparingly, but he who sows generously shall reap generously.
1: 2 Korintus 9:6. Azt mondom pedig, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.
0: In this kingdom economy,
1: ebben a királyság, ennek a királyságnak a gazdasági rendszerében. Az én nagy lelkűségem meghatározza annak a csatornának a méretét, amelyen keresztül a mennyből visszaárad rám az áldás. A világ gazdasági rendszerében a következő mondja, hogy ne legyél nagy lelkű, mert ez gondokat okozhat neked egy napon, hanem ragad meg és tartsd meg mindazt, amit van. Legyen háromféle különböző biztosításod, három különböző nyugdíj megtakarításod, spórolt pénzed, és beszél arról a Biblia, hogy ilyen dolgoknak szükségünk van. De a világ világ gazdasági rendszere az azt mondja neked, hogy ragadjál meg és tarts meg mindent magadban.
0: Franz and I both work in a whole nation, the entire nation, all the Christians hold on. There's so much fear in the area of money.
1: Franznak és nekem is az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok területen, nagyon sok helyen a keresztények is ugyanebben a maguknak megtartó helyzetben élnek a mai napig is. A királyságnak a gazdasági gondolkozásmódja rendszere szerint nagyobb áldás adni, mint kapni. Az emberi gondolkozásmód szerint ez ostobaság. A világgazdasági gondolkodása szerint jobb kapni, mint adni. Tehát egészen különböző alapelvek szerint működik Isten királyságának a gazdasági rendszere. A következő dolog, amit én hiszek, körülbelül 2 éve, hogy engedelmeskedem bizonyos törvényszerűségeknek és alapelveknek, még hogyha nem is látom a királyságnak ezt az oldalát,
0: simply by obeying some of the principles and some of the laws, there was a flow.
1: Egyszerűen csak, hogyha engedelmeskedem alapelveknek, akkor is megindul egy áramlás. De most már látom azt, hogy honnan jön ez az áldás. Van egy teljesen különböző természet feletti gazdasági rendszer. A következő történt meg az én életemben. Elkezdtem tanulmányozni a Szentírást a gazdasági dolgokkal, az anyagiakkal kapcsolatban. Kiléptem abból a gazdasági rendszerből, ami Egyiptomnak a gazdasági rendszere, ami a nem elég. 25 évig körülbelül az éppen hogy csak elég területén éltem. Miért?
0: Because I've been obeying some of the laws and the principles.
1: Azért, mert néhány alapelvnek és törvényszerűségnek engedelmeskedtem ugyan. De eljött a nap Izrael fiainak életében, amikor meglátták az ígéret földjét.
0: And when they saw it, God had some men walk into it, and a doorway opened, and they walked into what they saw.
1: És amikor meglátták, akkor Isten utat készített nekik, nyitott ajtót, és képesek voltak bemenni oda. És ott éltek az ígéret földjén, a több mint elégnek a földjén. Most már megélem azt a gazdasági anyagi életemben, hogy ezen a földön, az ígéret földjén élek. A napokban tettem bizonyságot Franznak a következőről, hogy mennyire megváltozott a gondolkodásmódom az anyagiakkal kapcsolatban. Dolgoztam a szolgálatban, és a fizetés, amit ott kaptam, az arra elég volt, hogy az alapvető számláimat kifizessem. 3 gyermekünk van, az egyik egyetemi hallgató. Amerikában ez nem ingyenes.
0: It cost this year for my son, it cost us $9,000.
1: Ebben az évben a fiam egyetemi oktatása $4,000 került. Összesen a kollégiummal együtt $7,500 került.
0: At the university at the same time he is. I'll have 2 at the university.
1: Van egy lányom, aki egyidejűleg egyetemre fog járni.
0: I did not have $1 toward the $7,500.
1: És nem láttam egyetlen egy dollárt sem abból a $7,500, amire szükség volt. Tehát mit csináltam? Imádkoztam úgy, mintha nem lennék normális, használtam a hitemet. Elmondok egy történetet nektek. Október 11-én a múlt évben volt egy $800 befizetni valom. És nem volt $800, csak $300. Ott ültem a székemben. Azt mondja a te szavad, hogy betöltöd minden szükségemet. Várok, atyám, ma $500 tőled. 3 órakor Drew Brown felhívott engem. És azt mondta nekem, nem fogod elképzelni, hogy mi történt. Hol vagy most? Átjött hozzánk. és hozott nekem egy levelet.
0: I opened the letter.
1: Kibontottam a levelet.
0: It was a couple I did a wedding for many years before.
1: Sok-sok évvel azelőtt összeadtam egy párt.
0: Hadn't spoken to him in years.
1: És évek óta nem beszéltem velük, el is felejtettem őket.
0: They said it's strange. A few days ago, God spoke to us to give you $600.
1: És azt írták a levélben, hogy ez különleges, vagy különös volt a mi számunkra, de napokkal ezelőtt Isten szólt hozzánk, hogy adjunk neked $600, és ott volt a levélben a $600 csekk. És ez a rendelkezésre bocsátotta nekem azt az összeget, hogy be tudtam fizetni ezt a csekket. Nekem vannak, tehát a három gyerekem még 10 évig egyetemre fog járni. És a következő 10 évben lesz elég pénzünk arra. És szükségem van 1000 csodára ahhoz, hogy egyszerűen ez a szükségünk be legyen töltve a következő 10 évben. És megláttam a királyságnak a gazdasági rendszerét, és a következő az én hitem. Az én gyermekeimnek az egyetemi tanítatása teljesen be lesz töltve, és hiszem azt, hogy a gazdasági anyag értelemben előre fogunk tudni lépni, és minden szükségünk be lesz töltve. Találkoztam egy párral a mostani utazásom előtt. Én hiszem azt, hogy belelépek valamibe. Néhány nappal azelőtt, hogy elindultam a mostani útra, a Szent Szellem azt mondta nekem, hogy menj az egyetemre, és tehát, hogyha van ennyi pénzed, az a probléma, hogy egy kicsit több pénzre van szükségem. Tehát, amíg az egyetemen vagy, addig nem kapsz a ösztöndíjat.
0: I had called before, and they said your son does not qualify. He cannot have it.
1: Telefonáltam, és azt mondták, hogy a fiad nem kaphat ösztöndíjat, mert nem olyan a tanulmányi eredménye.
0: Spirit of God spoke to me. Go. Don't call. Go.
1: A Szent Szellem azt mondta, hogy ne telefonálj, hanem menj oda. Bementem. Oda mentem egy hölgyhez, és megmutattam neki, És akkor azt mondta az ügyintéző hölgy, hogy meglátjuk, hogy mit tehetünk. És azt mondta az a hölgy utána 2 órával, hogy a fiat számára az ösztöndíjat kifizetjük. Tehát Isten nem csak az éppen, hogy eleget fogja biztosítani a számunkra, hanem növekvő mértékben fog megáldani bennünket.
0: They changed the rules of the university for my son.
1: Ő megváltoztatta az egyetemnek a törvényeit az én fiam kedvéért.
0: When you begin to enter the economy of the kingdom,
1: amikor elkezdesz,
0: you are not living by the rules of this world any longer.
1: Amikor elkezdesz belépni a mennyei gazdaságnak az igazságaiba, akkor többé nem e világnak a gazdasági törvényszerűségei szerint fogsz működni, értitek?
0: Everything's easy in America. No, it's not.
1: Persze erre azt mondjátok ti, hogy persze, hát ez Amerika, Amerikában minden olyan könnyű, de higgyétek el, hogy nem olyan. Higgyétek el nekem, hogy ott sem olyan könnyű ez.
0: I am not under the control of that economy anymore.
1: De nem vagyok már többé az amerikai gazdasági rendszer törvényei alatt.
0: Just like Croatia's economy is not free to operate on its own. It overlaps other economies.
1: Hadd mutassak még egy képet nektek, ahogyan Horvátország gazdasági rendszere sem független, hanem átfedés van sok más gazdasági rendszerrel.
0: If you get the revelation of the economy of this incredible kingdom.
1: Hogyha meg tudjátok ragadni Isten királyságának a gazdasági rendszerének az igazságait,
0: it will overlap the economy of the nation and the place you live in.
1: Akkor az is át fogja fedni annak a gazdasági rendszernek a törvényszerűségeit, amelyben te élsz.
0: What do I mean by that?
1: Mit értek ez alatt?
0: The supernatural flow of the goods and the blessings of heaven in America may look different than in Croatia.
1: A mennyek áldásának az áramlásának a gazdasági módja másképpen nézhet ki Amerikában, mint Horvátországban.
0: With things like the same in a village of India that raises rice as it does in Austria?
1: Nem ugyanúgy néznek ki a dolgok nyilván egy indiai rizstermelő faluban, mint Ausztriában. De Isten királyságának a gazdasági alapelvei felül átfedik az aktuális gazdasági törvényszerűségeket, és ez kiárad a mennyből, és beárad a világi rendszerbe.
0: There was a period when the economy of heaven fed him through ravens.
1: Illést például volt egy időszak, amikor a menny gazdasági rendszere hollókon keresztül táplálta, hollók által táplálta. Ez nagyon természetfelettinek tűnik. Jön egy madár repülés a csőrében, egy nagy beefsteaket hoz. Aztán másik alkalommal pizzát hoz.
0: So sometimes when the flow comes, it looks quite supernatural.
1: Időnként, ahogyan árad a mennyből, áradnak a javak, az elég természetfelettinek látszik. De vannak idők, amikor ez nem olyan természetfeletti. Például oda ment Illés egy özvegyhez, akinek meglehetősen kevés forrása volt. És azt mondta az özvegynek, hogy fogd azokat a rendelkezésre álló dolgokat, és engem táplálj azzal. Ez nem nagyon tűnik természetfelettinek, hogy abból a kis lisztből és olajból csináljon egy pogácsát. Csak aztán az a probléma, hogy 3,5 éven keresztül ez újra és újra és újra megtörtént. Időnként a mennyből az életünkre áradó áldás az fantasztikusan természet fölöttinek látszik, máskor pedig nem ilyen. Mondok egy példát erre. Pár évvel ezelőtt Kellynek és nekem két autónk volt, ne legyetek nagyon izgatottak emiatt, nagyon öregek voltak mind a két autó. Körülbelül 300 ezer kilométer volt mind a kettőbe, és körülbelül így mentek, ilyen döcögve. De mentek, dicsőség az Úrnak. És a szívünkben éreztük annak a szükségét, hogy szükségünk van egy új autóra. És mit csináltunk? Beléptünk a hitnek a valóságába, és elkezdtünk kérni. És elhatároztuk azt, hogy egy ilyen típusú autót szeretnénk. De csak egy nagyon alapvetően felszerelt változatot engedhettünk meg magunknak. Ismerős ez a számotokra valakinek? Mert én igazából nem akartam adósságot az autóra. Volt $600. 5 év alatt $600 tudtunk megtakarítani, és volt az öreg autónk, amit eladhattunk. Volt egy fűnyíró a kertemben. És a városunkban nagyon sok autószalon van. Elmentem az egyikbe, és volt $600 meg az öreg autónk. És a Szent Szellem szólt hozzám.
0: Stop your lawnmower and go in the house.
1: Állítsd le a fűnyíródat és menj be a házba.
0: And he gave me a name of a car dealership I'd never been to.
1: És a Szent Szellem mondott nekem egy autószalon nevét, ahol sose voltam. Oda mentem a telefonkönyvhöz.
0: Got the number and called.
1: Megtaláltam a telefonszámot és felhívtam.
0: Hi, my name's Randy Boyd. Do you have any of these cars?
1: Bemutatkoztam és azt mondtam, hogy van nektek ilyen fajta autótok?
0: This is strange. I just got one 10 minutes ago.
1: És azt mondta a vonal másik végén a kereskedő, hogy ez különös, 10 perccel ezelőtt hoztak egy ilyen autót. Tudod, Amerikában az a szokás, hogy bemész, és szinte semmit nem adnak a régi autódért. És aztán megpucolják, kifényesítik az autót, és utána $300-400 többé leradják, mint amiért beszámítják neked. És azt mondta ez a zeladó, hogy ezt az autót, amit behoztak 10 perccel ezelőtt, ezt még nem vittük fel a számítógépre, és azonnal az áron odaadjuk neked, amiért vettük, és mindenféle felszereléssel rendelkezett ez az autó, amit szerettünk volna, és oda mentünk, és csak azt tudtam mondani, hogy wow.
0: I walked in and said, I'll buy it.
1: Bementem, és azt mondtam, hogy megveszem ezt.
0: Sat down in his office. He said, he looked at my car, he said, I'll give you this much, and I was embarrassed.
1: Ott ültem az irodában, és azt mondták az autómra, hogy ennyit adok értem.
0: He said, the difference is $7,800.
1: Azt mondta, hogy a különbség az
0: 7800
1: dollár, és akkor azt mondtam, hogy adok neked 6000-et, és akkor tehát 7800-at adok érte. Tehát 7800 volt az ára, 6000 dolláron van, annyit tudok adni érte. Aztán ez az eladó bement és beszélt a tulajdonossal. És aztán kijött, és azt mondta, hogy fizetne 6000 dollárt és egy pennit. Ez a mostani hónapnak az utolsó napja. És
0: we will sell it at $1,800 below what we paid just to win this contest.
1: Versenyben voltunk egy másik céggel, hogy hány autót tudunk eladni ebben a hónapban, és azért engedjük le ennyire az árát neked, hogy mi nyerjük meg a versenyt a másik autószalonnal szemben, hogy több autót tudjunk eladni, mint ők.
0: All I could think was, wow.
1: És amit csak annyit tudtam csinálni, hogy azt mondtam, hogy wow.
0: There's a different economy.
1: Mert van egy másmilyen gazdasági rendszer. És Isten azt akarja, hogy bővölködjünk. Néhány utolsó gondolat.
0: Where am I? Let me give you a few principles I've discovered.
1: Hadd adjak néhány olyan alapelvet, hadd mondjak el nektek, amit én megtanultam.
0: The first is the principle of faith.
1: Az első a hit alapelve.
0: If I'm going to enter this economy,
1: hogyha belépek ebbe a királyság szerinti gazdasági rendszerbe, akkor hinnem kell azt, hogy ez Jézusban benne van, és hitáltal tudok ebbe belépni.
0: James said this.
1: Jakab a következőt mondja. Nincs nekünk, mert nem kérünk.
0: How often should I enter that economy by faith?
1: Milyen gyakran lépek bele ebbe a gazdasági rendszerbe hitáltal?
0: Every day.
1: Minden nap.
0: Listen to what Jesus taught his boys.
1: Hallgassatok arra, hogy Jézus mit tanított a tanítványainak.
0: Every day.
1: Imádkozzatok így minden nap.
0: Father.
1: Atyám.
0: Father, hallowed be your name.
1: Atyám, szenteltessék meg a te neved.
0: You're not making a request of a boss, but a father who has a heart to bless and give to you.
1: Nem egy szigorú főnökünk van, hanem egy atyánk, aki meg akar áldani bennünket, ez van a szívében.
0: Your kingdom come.
1: A te királyságod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg a földön, ahogyan megvan a mennyben.
0: Listen to the next thing he talks about with the coming of the kingdom.
1: És hallgassátok meg a következő dolgot, amit ő elmond a királyság eljövetelével kapcsolatban. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Látjátok a kijelentést, értitek?
0: Kingdom comes to earth, and one of the first ways God wants to express it is in a flow of resource.
1: A királyság eljön a földre, és Isten azt akarja kijelenteni, hogy a lehetőségek, a szükséges dolgoknak az áradása jön ezen keresztül.
0: Okay, Lord, I'm going to enter this realm of the Spirit one time. Give us today my daily bread.
1: Tehát nem azt tanította Jézus, hogy ez csak egy alkalommal, vagy csak időnként jön, hanem naponta add meg nekünk a mindennapi kenyerünket.
0: I am learning every day to enter the economy of the kingdom by faith.
1: Minden nap tanulom azt, hogy hitáltal belépjek a királyság gazdasági rendszerébe.
0: The second law in the economy of the kingdom is wisdom and obedience.
1: Isten királysága gazdasági törvényszerűségének második pontja a bölcsesség és az engedelmesség.
0: Flow blessing in people's hands and they have wasted it misused it and it shuts down the blessing.
1: Sokszor láttam azt, hogy emberek félreértik Isten gazdasági rendszerének a működését, és elszalasztják az áldást.
0: Jesus taught on money in Matthew 25.
1: Jézus tanította pénzről a Máté 25-ben, a talentumok példázatában.
0: A king gave three of his servants money.
1: Egy király pénzt ad három szolgájának.
0: He said, listen to his words, do business with this until I return.
1: És azt mondja szó szerint, hogy üzleteljetek ezzel egészen addig, amíg vissza nem térek, vissza nem jövök.
0: He returned.
1: Aztán visszajön.
0: The servant that was given several talents said, look, I've used it well and wisely. I have increased what you gave me.
1: És azt mondja az első szolga, hogy nézd, befektettem bölcsen és értelmesen a pénzt, és ennyi hasznot hozott. És mit mondott a király neki? Azt mondta, hogy jól csináltad én szolgám, és azt mondja a Szentírás, hogy többet adott neki. A második szolga az nem kapott olyan sokat, de fogta, és ő is jó üzletet kötött vele.
0: I've made more.
1: És azt mondta az úrnak, mikor visszajött, hogy nézd, az a néhány talentum, amit adtál nekem, többet kerestem vele.
0: Bless the one that had more, any more than this one. Same blessing. Well done.
1: És ezt is megdicsérte, és azt mondta, hogy jól csináltad.
0: Here, let me give you some more.
1: És hadd adjak neked még többet.
0: Someone came in who he had given some money to.
1: És jött valaki, akinek ő szintén adott pénzt.
0: You're killing me, man. And he said, I didn't do anything with what you gave me.
1: És azt mondta ez a szolga, hogy nem csináltam semmit azzal, amit adtál nekem.
0: Listen to the words of the king.
1: És hallgassátok, figyeljetek a király szavaira. Azt mondta, hogy te lusta, hálátlan szolga.
0: I put money in your hand and you didn't use it.
1: Pénzt adtam a kezedbe, és nem használtad.
0: Do you see?
1: Látjátok, értitek?
0: By faith.
1: Hit által kell megragadni és elnyerni az anyagi javak áradását. És a bölcs ember az meg tudja sokszorozni ezt az áramlást, az áradást. És a következő nap majd fogok a bölcs menedzsmentről tanítani alapelveket nektek. És a következő alapelv, amit megtanultam,
0: my finances will determine if he releases other spiritual riches into my hands.
1: Hogy az ahogyan én,
0: how I use my finances,
1: ahogyan használom a rám bízott anyagi javakat,
0: will determine if he gives me other spiritual riches.
1: Az meg fogja határozni azt, hogy Isten milyen mértékben és milyen szellemi javakkal áld meg engem. Lukács 16. részében azt mondja, hogy aki a kevésen hűséges, az sokra bizatik. A 10. vers. A 11. és 12. vers.
0: With the unrighteous mammon of this world, how will he not be given true riches?
1: Azt mondja, hogy aki e világban a hamis mammonon hűséges, az hogy ne bizatna rá a valódi kincs.
0: Could it be you've cut off the spiritual flow in your life because the way you're handling your money?
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a szellemi életedet befolyásolja az, hogy hogyan kezeled a pénzedet.
0: One last principle.
1: Egy utolsó alapelv.
0: There are laws in the kingdom of economy for the people of God and the full-time servants of God.
1: Vannak törvényszerűségek Isten emberei számára, és a teljes idejű szolgálók számára is. Különböző szabályok vonatkozhatnak rájuk. A Szentírás azt mondja, hogy Isten emberei meg akarja áldani őket. A 5 Mózes 8.18 azt mondja, hogy én adok neked erőt a gazdagság megszerzéséhez.
0: And what is that power? It's called work.
1: És mi ez az erő, vagy mi ennek a módja? Ez a munka és a hit. Mind a kettő.
0: I know a lot of people who hear messages and say, I'm just going to sit around and believe God.
1: Ismerek embereket, akik azt mondják, hogy hát én csak majd itt ülök és hiszek Istenben.
0: He says, He who does not work does not eat.
1: Isten azt mondja az övéinek, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyen.
0: And when I begin to
2: Amen.
0: When I begin to work in the spirit of faith,
1: amikor elkezdek dolgozni, akkor a hit szelleme,
0: I literally receive power to make wealth.
1: Szó szerint erőt ad nekem arra, hogy gazdag, megszerezzem a gazdagságot. De vannak Istennek szolgái, akik nem képesek dolgozni. De vannak másmilyen törvények is. És nem lehet ugyanazokat a törvényszerűségeket alkalmazni mindenkinek az életére. A magam számára felfedeztem egy törvényszerűséget. Márk evangélium a 10. része.
0: The rich young ruler had just walked away.
1: A gazdag ifjú éppen csak elmegy, vagy tovább megy.
0: We've left everything to follow you.
1: És Péter azt mondja Jézusnak, hogy mindent elhagytunk, hogy kövessünk téged, és figyeljetek Jézus szavaira. A 29. 30. vers.
0: Houses,
1: akik elhagyták a házakat, kapcsolatokat,
0: and farms,
1: és szántóföldjeit, több mindent mond, de három kategóriába lehet sorolni ezeket. A királyságban végzett munkátokért elhagytok kapcsolatokat időnként, elhagytok házakat időnként, és elhagyjátok a lehetőségét annak, hogy dolgozzatok és pénzt keressetek. És ez az, amit Jézus mond. Ebben az életben tehát ebben az életben sokszorosát fogják visszakapni ugyanezeknek, száz annyit, százszorosát, üldöztetésekkel együtt, és végül pedig örök életet. Elkezdtem megérteni ezt az ígéretet. Nekem van száz házam.
0: I don't want to own anymore.
1: Nem akarom, nincs szükségem arra, hogy birtokoljam ezeket, de van száz házam. Grazban is van házam. Itt van. Mert ez egy királyságbeli szeretett kapcsolat. De hogyha a holnap reggel felkelek, és Gila elfoglalt, és Franz pedig imádkozik, akkor meg tudom csinálni a reggelimet, mert otthon érzem magam. És vannak az világom más helyek is, Belgiumban is vannak házaim. Több autóm van, mint amivel tudnám, hogy mit kezdjek. Olyan mértékű bevételem van, ami az életem folyamán folyamatosan növekszik.
0: Where is it coming from? The strangest, craziest places.
1: És a legkülönböző, elképesztő helyekről jönnek ezek a bevételek.
0: Before, I never saw that promise.
1: Korábban sosem láttam meg, sosem értettem meg ezt az ígéretet, mert ez a királyságnak a gazdasági rendszerének az ígérete, és be kellett lépnem ebbe, és ahogy belépek, elkezd áradni. És egy kérdésre szeretném befejezni.
0: As sure as I'm standing here, you have an economy in your country.
1: Ahogyan, tehát van a ti országotokban is egy gazdasági rendszer, de, és másmilyen gazdasági rendszer van a ti hazátokban, és ahogyan láthatatlan jelek betöltik ezt a termet, az a kérdésem hozzátok, hogy melyik gazdasági rendszerben értek ti? Egy gazdasági rendszer szerint, ami a látható világban van, vagy pedig a szellemi Isten királyságának a gazdasági rendszerében is benne éltek? És ugyanez a két egyféle gazdasági rendszer van a ti nemzetetekben is. És minden gazdasági rendszer így átfedi egymást minden helyen. Hadd adjak nektek egy házi feladatot. Mielőtt lefeküztök, lépjetek be a királyságba. Fogjátok meg az ajtót, Isten királysága gazdasági rendszerének az ajtaját. Lehet, hogy még csak egy kis villanást láttok belőle, és csak annyit értettetek meg belőle, mint egy kis villanás. Fogd meg az ajtót, és mondd azt, atyám, én belépek most. Egész addig maradj ott az ajtóban, még az ki nem nyílik, aztán lépjél
0: be.
1: Amikor Izrael fiai ott álltak a Jordán folyó előtt, és szétvált a víz, akkor beléptek az ígéret földjére. Aztán utánunk a folyó összezáródott, ott ebben az esetben a folyó volt az ajtó. Először természetes értelemben nem érezték máshogyan magukat, de mégis egy teljesen különböző valóságba, világba léptek be. És annak a világnak a lehetőségei természetfelettiek voltak. Mert ott volt a mennyeknek az áldása. Imádkozzunk. Jézus, hálát adok neked ezért az első estéért. Arra kérlek téged ezekben az utolsó percekben,
0: Spirit of Jesus, flash in our spirit and let us see what's there.
1: Jézus szelleme, világosítsd meg a mi szellemünket, és hadd lássuk meg, hadd ragadjuk meg a kijelentés szellemét.
0: Give us a glimpse at the heart level.
1: Adj nekünk a szívünk szintjén egy betekintést.
0: There is a supernatural economy.
1: Arról, hogy van egy természet feletti gazdasági rendszer,
0: kind, generous father,
1: amit egy nagyon kedves, nagylelkű, bőkezű atya vezet,
0: who loves his children,
1: aki szereti az ő gyermekeit.
0: And give us the gift of faith.
1: És ad nekünk a hitet. Szeretünk téged.
2: Amen.
1: Amen.
3: Elhangzott Randy Boyd, Isten királyságának gazdasági rendszere című tanítása.
4: Ez volt a Hitünk alapjai.
5: Hitünk alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

있으셔 왔나 니 있었나

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Eileen Vincent, az ellenség legyőzése című tanítását hallhatjuk.
3: I want to talk to you about God's plan for subduing the enemy.
4: Szeretnék beszélni nektek Istennek az ellenség legyőzésére vonatkozó tervéről.
3: Okay, Acts chapter 3.
4: Apostolok cselekedetei 3.
3: Acts chapter 3, and we're coming in at verse 19.
4: És a 19. versnél kezdjük.
3: We live in the most incredibly important days.
4: A legfontosabb napokat éljük.
3: We live in times when God is pouring out His Spirit all over the earth.
4: Olyan napokat élünk, amikor Isten a szellemét kiárasztja a
3: földre. We're living in times when, if you don't catch what the Holy Spirit is doing, you're gonna miss it badly.
4: Olyan napokat élünk, hogyha most kihagyjátok azt, elszalasztjátok azt, amit a Szent Szellem cselekszik, akkor nagyon nagyot hagytok ki.
3: And you know, it seems as if God is winding up the clock and everything, time is going faster.
4: És úgy tűnik, mintha Isten felgyorsította volna az órát, és az idő gyorsabban telne.
3: Have you noticed time moves faster these days?
4: Észrevettétek, hogy mostanában gyorsabban telik az
3: idő? Everything's going quickly.
4: Minden nagyon gyorsan zajlik.
3: Jesus is coming again.
4: Újra jön Jézus.
3: And we're in the last of the last days.
4: Mi az utolsó napok végén vagyunk.
3: And we're near the end of the book.
4: A könyv vége felé járunk.
3: All the prophetic words are being fulfilled.
4: Minden profétai ige beteljesedik.
3: And before the Lord Jesus comes again.
4: És mielőtt az Úr Jézus újra eljön.
3: Every prophetic word is going to be accomplished.
4: Minden profétai ige meg fog valósulni.
3: So come, let's look at this Acts chapter 3.
4: Tehát nézzük meg az Apcse 3-on.
3: And let's read from verse 19.
4: A 19. verstől.
3: Repent, verse 18. For those things which God foretold by the mouth of all his prophets that Christ should suffer, he has thus fulfilled.
4: 18. Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta mindenő prófétájának szája által, ekképpen töltötte be.
3: Verse 19.
4: 19. vers.
3: Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out. So that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
4: Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színeitől.
3: And that he may send Jesus Christ, who has preached to you before.
4: És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek előre hirdettetett.
3: Whom heaven must receive until the times of the restoration of all things, which God has spoken by the mouth of his holy prophets since the world began.
4: Kit az égnek kell magába fogadnia mindaz időkig, míg len újjá teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten mindenő szent profétájának szája által elejétől fogva.
3: The times of the restoration of all things.
4: Minden dolgok helyreállításának ideje.
3: Do you know God has restored apostles and prophets?
4: Tudjátok, Isten helyreállította az apostolokat és a prófétákat.
3: The gifts of the Holy Spirit to the church.
4: A Szent Szellem ajándékait a gyülekezetnek.
3: A greater understanding of the kingdom of God.
4: Újra értjük Isten királyságának a miben létét.
3: He's poured out a spirit of prayer over the nations.
4: Kiárasztotta az imádság szellemét a nemzetekre.
3: And there's an understanding of intercession in a way that there never was before.
4: És olyan módon érti az egyház a közbenjárást, ahogy eddig még soha.
3: God has given great wisdom concerning strongholds and powers of darkness.
4: Isten nagy bölcsességet adott nekünk az erődítményekkel és a sötétség erőivel kapcsolatban.
3: If we just think of what we know in this age.
4: Hogyha végig gondoljuk azt, hogy ebben a korban mi mindent tudunk.
3: Previous ages didn't know this.
4: A korábbi korszakok nem ismerték ezeket a dolgokat.
3: Because they have been revealed to us in these days.
4: Mert ezek nekünk jelentettek ki ezekben a napokban.
3: God has restored them to the church.
4: Isten ezeket helyreállította az egyházban.
3: And now we live in these days when God is restoring women to their function also within the church.
4: És most azokban a napokban élünk, amikor Isten helyreállítja a nők szerepét is az egyházban.
3: Come on, I'm standing here preaching this to you.
4: Hiszen én állok itt és prédikálom ezt nektek.
3: And it's part of the restoration of all things.
4: És ez része a minden dolgok helyreállításának.
3: I could tell you so many horrendous stories.
4: Nagyon sok szörnyű történetet elmondhatnék nektek.
3: I could keep you here all day.
4: Egész nap itt ülhetnétek és hallgathatnátok.
3: But I'm standing in this place today.
4: De én ma itt állok.
3: Confident in the calling of God upon my own life.
4: És magabiztos vagyok Istennek az életemre vonatkozó elhívásában.
3: And know that if I didn't fulfill what I am doing, I would be disobedient to the Holy Spirit.
4: És tudom, hogyha most nem tenném azt, nem tölteném be azt, amit teszek, akkor engedetlen lennék a Szent Szellem iránt.
3: God has called me to preach. He's called me to teach.
4: Isten elhívott engem prédikálni és tanítani.
3: He's called me to strategize concerning the kingdom.
4: elhívott engem, hogy stratégiákat alakítsak ki a királyságra.
3: He's called me as a leader amongst leaders.
4: Vezetőnek hívott el a vezetők között.
3: Now I say those things not for any sense of pride upon myself.
4: Nem azért mondom ezeket a dolgokat, hogy megmutassam, milyen büszke vagyok magamra.
3: To be honest, it's been very hard for me to come to that understanding.
4: Hogy őszinte legyek, nagyon nehéz volt eljutnom ennek a megértéséig.
3: But I want to say to you today.
4: De el akarom mondani nektek ma.
3: I'm not alone. God is doing this all over the earth.
4: Hogy nem vagyok egyedül, mert Isten az egész földön ezt cselekszik ma.
3: Mighty women are being raised up alongside mighty men.
4: Hatalmas férfiak mellett erőteljes asszonyokat támaszt Isten.
3: I've got a daughter, Rachel Hickson.
4: Van egy lányom, Rachel Hickson.
3: Some of you may have heard of Rachel Hickson.
4: Néhányan már hallhattátok a hangját.
3: In many places I'm Rachel Hickson's mother.
4: Nagyon sok helyen én vagyok Rachel Hickson anyukája.
3: She's the important one.
4: Ő a fontosabbik.
3: Powerfully anointed woman of God.
4: Istennek erőteljesen felkent asszonya.
3: Preaches all over the world.
4: Az egész világon prédikál.
3: Hallelujah. I pioneered the way.
4: Én voltam az úttörő ebben is.
3: And opened the door.
4: Kinyitottam az
3: ajtót. And my daughters come through.
4: És a lányom átment rajta.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: What about your daughters?
4: Mi a helyzet a ti lányaitok?
3: Glory to God.
4: Dicsőség Istennek.
3: In these last days, God is going to restore everything to His church.
4: Ezekben az utolsó napokban Isten mindent helyreállít az egyházában.
3: He's going to restore things to their original purpose.
4: Mindent helyreállít az eredeti céljának megfelelően.
3: Come on, we see these battles being fought in the political realm and in the secular realm.
4: Látjuk, hogy a világban a politikai.
3: Be honest, it's been very hard for me to come to that understanding.
4: Hogy őszinte legyek, nagyon nehéz volt eljutnom ennek a megértéséig.
3: But I want to say to you today.
4: De el akarom mondani nektek ma.
3: I'm not alone. God is doing this all over the earth.
4: Hogy nem vagyok egyedül, mert Isten az egész földön ezt cselekszik ma.
3: Mighty women are being raised up alongside mighty men.
4: Hatalmas férfiak mellett erőteljes asszonyokat támaszt Isten.
3: I've got a daughter, Rachel Hickson.
4: Van egy lányom, Rachel Hickson.
3: Some of you may have heard of Rachel Hickson.
4: Néhányan már hallhattátok a hangját.
3: In many places I'm Rachel Hickson's mother.
4: Nagyon sok helyen én vagyok Rachel Hickson anyukája.
3: She's the important one.
4: Ő a fontosabbik.
3: Powerfully anointed woman of God.
4: Istennek erőteljesen felkent asszonya.
3: Preaches all over the world.
4: Az egész világon prédikál.
3: Hallelujah. I pioneered the way.
4: Én voltam az úttörő ebben is.
3: And opened the door.
4: Kinyitottam az
3: ajtót. And my daughters come through.
4: És a lányom átment rajta.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: What about your daughters?
4: Mi a helyzet a ti lányaitok?
3: Glory to God.
4: Dicsőség Istennek.
3: In these last days, God is going to restore everything to His church.
4: Ezekben az utolsó napokban Isten mindent helyreállít az egyházában.
3: He's going to restore things to their original purpose.
4: Mindent helyreállít az eredeti céljának megfelelően.
3: Come on, we see these battles being fought in the political realm and in the secular.

0: Houston anyukája.
1: She's the important one.
0: Ő a fontosabbik.
1: Powerfully anointed woman of God.
0: Istennek erőteljesen felkent asszonya.
1: Preaches all over the world.
0: Az egész világon prédikál.
1: Hallelujah. I pioneered the way.
0: Én voltam az úttörő ebben is.
1: And opened the door.
0: Kinyitottam az
1: ajtót. And my daughters come through.
0: És a lányom átment rajta.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: What about your daughters?
0: Mi a helyzet a ti lányaitok?
1: Glory to God.
0: Dicsőség Istennek.
1: In these last days, God is going to restore everything to His church.
0: Ezekben az utolsó napokban Isten mindent helyreállít az egyházában.
1: He's going to restore things to their original purpose.
0: Mindent helyreállít az eredeti céljának megfelelően.
1: Come on, we see these battles being fought in the political realm and in the secular realm.
0: Látjuk, hogy a világban, a politikai világban hatalmas csaták dúlnak.
1: Even in the nation of India, they had a woman prime minister years ago.
0: Évekkel ezelőtt már Indiában is volt női miniszterelnök.
1: Now we're not talking about some feministic move.
0: Mi itt nem valami feminista mozgalomról beszélünk.
1: Come on, we're not talking about that.
0: Egyáltalán nem erről
1: van
0: szó.
1: You know what that is, the feminist movement?
0: Tudjátok, mi a feminista mozgalom?
1: It's the world's answer to God's plan.
0: A világ válasza Isten tervére.
1: God has a way of using men and women in a right relationship.
0: Istennek megvan a módszere arra, hogy hogyan kell a megfelelő kapcsolatokban használni a férfiakat is és a nőket is.
1: And because of the hardness of men's hearts.
0: És a férfiak szívének a keménysége miatt.
1: Some women started a feminist movement.
0: Néhány nő belekezdett a feminista mozgalomba.
1: And we're not talking about that.
0: De mi nem erről beszélünk.
1: We're talking about that which brings forth the beautiful bride of Christ in all her fullness.
0: Mi arról beszélünk, ami Jézusnak a gyönyörű mennyasszonyát a maga teljességében elő fogja hozni.
1: Is that which honors God.
0: Ez Istent is tiszteli.
1: Now, if we're talking about restoration,
0: amikor a helyreállításról beszélünk,
1: there is an implication that there's been a loss.
0: Ebbe beleérthető az, hogy valami elveszett.
1: Come on, we've lost something.
0: Valamit elvesztettünk.
1: So therefore it's got to get restored.
0: Ezért kell helyreállítani, ezért kell visszaszerezni.
1: So let's find out what we lost.
0: Akkor derítsük ki, hogy mit vesztettünk.
1: Would you go to the beginning of your Bible?
0: Hogyha a Bibliátok elejére lapoztunk.
1: In Genesis, in chapter 1.
0: A Mózes első könyvének első részéhez.
1: Scripture you know.
0: Ez egy olyan ige, amit ismertek.
1: Verse 26.
0: 26. vers.
1: God says, let's make man in our image.
0: És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre.
1: And that word man,
0: és ez a szó, hogy embert,
1: it is man, it means the word mankind.
0: Ez a szó azt jelenti, hogy emberiség.
1: Not talking about males.
0: Nem a férfiakról van itt
1: szó. It's talking about mankind.
0: Hanem az emberiségről.
1: Come on, that's what the original Hebrew word means there.
0: Ezt jelenti itt az eredeti héber szó.
1: If it was talking about a male, it would have used a different word.
0: Vagyis akkor férfiakról lenne szó, akkor itt más szó.
1: So let us make mankind in our image.
0: Tehát teremtsük meg az emberiséget a mi képmásunkra.
1: That means that it was in God's original plan that men and women should be in His image.
0: Ez azt jelenti, hogy Isten eredeti terve is már az volt, hogy a férfiak és a nők is az ő képmására legyenek teremtve.
1: And He says, let them have dominion.
0: És azt mondja, hogy uralkodjanak.
1: Dominion.
0: Uralkodjanak.
1: That's a strong word.
0: Ez egy erőteljes szó.
1: So come down to verse 28.
0: Tehát 28. vers.
1: God blessed them.
0: És megáldotta Isten őket.
1: And He said, be fruitful and multiply and fill the earth.
0: És mondta nékik, szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet.
1: And He said, subdue it.
0: És azt mondja, hajtsátok, uralkodjatok.
1: And have dominion.
0: És uralkodjatok rajta.
1: Now what is this dominion?
0: Mi ez az uralkodás?
1: It means to tread down.
0: Ez azt jelenti, hogy rátapodni valamire.
1: To subjugate.
0: Valamilyen módon hatalom alá hajtani.
1: To prevail against.
0: Győzedelmeskedni valami fölött vagy ellen.
1: It's a strong word.
0: Ez egy erőteljes szó.
1: It means to war against.
0: Azt jelenti, hogy háborúzni valami ellen.
1: You know what God did?
0: Tudjátok, mit csinált Isten?
1: He created mankind to be His kingdom agent in the earth.
0: Megteremtette az emberiséget, hogy az ő királyságának a csatornái ügynökei legyenek a földön.
1: He placed them here to rule and subdue the rest of creation.
0: Azért helyezte el őket a földre, hogy uralkodjanak és hatalmuk alá hajtsák a teremtett világ többi részét.
1: And that included the satanic influences that would soon come.
0: És ebben benne voltak azok a sátáni befolyások is, amelyek hamarosan elérkeztek.
1: I guess God was thinking about the snake that would soon turn up in the Garden of Eden.
0: Azt gondolom, hogy Isten ilyenkor már a kígyóra is gondolt, aki hamarosan megjelent az Édenkertben.
1: Come on, you subdue it.
0: A hatalmunk alá kell hajtanunk.
1: Only one way to subdue the snake is in Jesus' name.
0: Egy kígyót csak egy módon lehet hatalmunk alá hajtani, hogyha Jézus nevében rátaposunk.

0: And he created mankind to do that.
1: És Isten az emberiséget teremtette meg arra, hogy ezt megtegye.
0: They were to rule together.
1: Együtt kellett a két nemnek.
0: They were to have authority together.
1: Együtt kellett, hogy tekintélyeket.
0: This is how God began it all.
1: Isten így kezdte az egészet.
0: This is why we need restoration.
1: Ezért van szükségünk a helyreállításra.
0: Because we've fallen from that high calling which was ours initially.
1: Mert leestünk ehhez a hatalmas nagy elhíváshoz képest, ami kezdetben a miénk volt.
0: Subdue, tread it down, conquer it.
1: Legyőzni, meghódítani, hatalom alá hajtani.
0: Force it to keep under.
1: Kényszeríteni arra, hogy alul maradjon.
0: So God's plan from the very beginning.
1: Tehát Isten terve a legkezdetektől fogva.
0: That man and God, man and woman should rule together.
1: Az volt, hogy a férfiak és a nők együtt uralkodjanak.
0: And this has been sadly neglected.
1: És szomorú módon ezt figyelmen kívül hagyták.
0: Let's look on in Genesis in chapter 3.
1: Nézzük most az 1 Mózes 3-at.
0: We know the story.
1: Ismerjük a történetet.
0: Adam and Eve, they sinned.
1: Adam és Éva bűnbe esett.
0: And instead of treading down the enemy,
1: és ahelyett, hogy az ellenségre tapostak volna rá,
0: now Satan had the opportunity to tread them down.
1: Most már a sátánnak volt lehetősége arra, hogy ő rájuk tapasson.
0: So we've only gone 3 chapters in Genesis.
1: Tehát még csak a harmadik fejezetnél tartunk az 1 Mózesben.
0: And we find this glorious new creation being trampled down by the enemy.
1: És azt látjuk, hogy a dicsőséges új teremtményeket már a sátán a lába alá tapadta.
0: Sin entered in.
1: Belépett a bűn.
0: And immediately as that sin entered in,
1: és azonnal, miután belépett a bűn,
0: it tells us in verse 15,
1: azt halljuk a 15. versben,
0: that there was an enmity between the woman and Satan.
1: Hogy ellenséges kedés támadt az asszony és a sátán között.
0: Now, why do you think that is?
1: Mit gondoltok, mi ez?
0: So, Satan had a particular enmity against women.
1: A sátán különleges módon ellenségnek tekintette az asszonyt.
0: And so he was looking for woman all the time.
1: Tehát állandóan a nőt kereste a szemével.
0: Because in that scripture there,
1: mert ebben az igében,
0: this is chapter 3 and verse 15,
1: itt a harmadik rész 15-ben,
0: it prophesies that he, Jesus, will come.
1: Elhangzik a profécia, hogy el fog jönni Jézus.
0: And he shall bruise your head, Satan.
1: És ő szét tapossa a fejedet, sátán.
0: And so Satan had a little bit of knowledge here.
1: Tehát itt a sátán egy kis tudásra tette.
0: A woman is coming.
1: Jön egy nő.
0: Who is going to produce this seed?
1: Aki ezt a magot létre fogja hozni.
0: That's going to bruise my head.
1: Aki az én fejemet szét fogja taposni.
0: And so he knew it was coming from a woman.
1: Tehát tudta, hogy egy nőtől fog jönni a dolog.
0: And so Satan had a vendetta against woman.
1: Tehát a sátán külön már bikkelt az asszonyra, már külön
0: kereste. He didn't know which woman was going to produce the Christ.
1: Nem tudta, hogy melyik nőtől fog a Krisztus származni.
0: Crush them.
1: De összetörte őket ezért, összezúzta őket.
0: All of history tells you that story.
1: Pardon?
0: History tells you
1: that story. Az egész történelemből kiderül ez a történet.
0: Come on, isn't this true?
1: Nem így van.
0: You go to any nation in the wide world.
1: Hogyha a világ bármelyik nemzetéhez elmentek,
0: women have got a less place than men.
1: Az nőknek mindig alacsonyabb a helyzete, mint a férfiaknak.
0: I was in India for many years.
1: Én sok évig Indiában éltem.
0: Now, men are treated like gods.
1: A férfiakkal ott úgy bánnak, mintha istenek lennének.
0: You know, they sit on the front porch.
1: Ott ülnek a férfiak az előső teraszon.
0: And the women,
1: és a nők,
0: that's their daughters and their wife.
1: Tehát az a feleségek és a lányai.
0: Any other women in the household?
1: És a háztartáshoz tartozó bármely egyéb nő.
0: They're in the kitchen.
1: Ők ott vannak a konyhában.
0: They're cooking and preparing food.
1: Főznek, ételt készítenek.
0: And then the men.
1: Aztán a férfiak.
0: The husband and the sons.
1: A fiak és a férjek.
0: And anybody else who's a male will sit at the table.
1: És mindenki más, aki hímnemű, odaül az asztalhoz.
0: The women serve the men.
1: És akkor a nők kiszolgálják a férfiakat.
0: And what is left, they eat in the kitchen.
1: És ami marad, azt megeszik a konyhában.
0: That's India today.
1: Ma Indiában ez így van.
0: Now you know a little bit about Islam.
1: Tudtok egy kicsit az iszlámról is, ugye?
0: The Sharia law.
1: Ott is van egy ilyen törvény.
0: What does that do to women?
1: Mit tesz az iszlám a nőkkel?
0: Come on, this is the enmity of the devil against womankind.
1: Ez azt fejezi ki, hogy a sátán ellenséges viszonyban van a nőkkel
0: he
1: általában.
0: He hates women.
1: Gyűlöli a nőket.
0: And he's got every reason to.
1: És minden oka megvan erre.
0: Womankind has brought forth the glorious seed.
1: mert a dicsőséges mag nőtől származik.
0: And it tells us in Romans 16 and verse 19.
1: És a Róma 16:19 azt mondja,
0: that if we are obedient, we'll crush his head.
1: Hogyha engedelmesek vagyunk, akkor összezúzzuk a sátán fejét.
0: Now I want to take you to another scripture.
1: Egy másik igéhez szeretnélek titeket vezetni.
0: This is Genesis and chapter 4.
1: Ez az 1 Mózes 4.
0: And verse 7.
1: Hetedik vers.
0: Now there's a very interesting play on words here.
1: Itt egy nagyon érdekes szójáték van.
0: And I want you to understand something.
1: Szeretném, ha megértenétek valamit.
0: This is the story of Cain murdering Abel.
1: Ez az a történet, amikor Káin megölte Ábelt.
0: And after that ghastly episode,
1: és ezután a nagyon csúnya eset után,
0: the Lord spoke to Cain.
1: Az Úr szólt Káinhoz.
0: And he said, why is your countenance angry?
1: Azt mondta, hogy miért haragos az arcod?
0: God says to him, verse 7.
1: Azt mondta Isten neki a hetedik versben.
0: If you do well, or if you do right,
1: ha jót cselekszel,
0: will it not be accepted? Will your gift be accepted?
1: Akkor az ajándékod elfogadott lesz.
0: And if you do not do well, sin lies at the door.
1: De hogyha nem jót cselekszel, akkor a bűn az ajtó előtt leselkedik.
0: And it says here,
1: és azt olvassuk itt,
0: and its desire is for you.
1: És reád van vágyódása.
0: But you should rule over it.
1: De te uralkodjál rajta.
0: Okay, get the picture.
1: Na most lássátok ezt a képet.
0: Sin is at the door.
1: Ott van a bűn az ajtónál.
0: Cain is told, you are to, what is the word?
1: Azt mondja az Úr Káinnak, hogy mit csináljon vele.
0: You are to rule over it.
1: Te uralkodjál rajta.
0: It says that sin has got a desire for you.
1: Azt olvassuk, hogy ez a bűn te rád vágyódik.
0: Now, what kind of desire is that?
1: Milyen fajta vágy ez?
0: Is it good or bad?
1: Ez egy jó vagy rossz vágy?
0: That's a pretty bad desire.
1: Elég rossz vágy, ugye?
0: Okay, its desire is to kill him, crush him.
1: Mert az a bűnnek a vágya, hogy megölje, összetörje az embert.
0: So sin has got a desire for him.
1: Tehát a bűn őrá vágyódik.
0: Cain, you've got to rule over it.
1: Cain, jobban teszed, ha uralkodsz rajta.
0: Okay, put that in your head.
1: Rendben, ezt jegyezzétek
0: meg. Now turn back in your Bible to chapter 3.
1: Most akkor lapozzatok vissza a harmadik részhez.
0: Verse 16.
1: 16. vers.
0: This is God speaking to the woman.
1: Isten az asszonynak beszél itt.
0: Your desire shall be for your husband.
1: És e te kedelete férjed után.
0: And he shall rule over you.
1: Ő pedig uralkodik rajtad.
0: Now this is after the fall.
1: Ez a bukás után volt már.
0: And this is the curse.
1: Ez az átok.
0: This is the result of sin.
1: Ez a bűn következménye, eredménye.
0: Your desire is going to be for this man.
1: Te etekeddel ezután a férfi után.
0: But he's going to rule over you.
1: De ő uralkodni fog rajtad.
0: Now that desire is strong.
1: Ez egy nagyon erős vágy, amiről itt szó van.
0: Like the desire for sin to get you is strong.
1: Ugyanúgy, ahogy a bűn is nagyon erősen vágyódik arra, hogy elkapjon téged.
0: It's not a good desire.
1: Ez nem egy jó vágy.
0: And so this woman has got a desire for her husband.
1: Tehát ez az asszony is epekedik a férje után.
0: But he's got a desire to rule over her.
1: De ő meg arra vágyik, a férj, hogy uralkodjon az asszonyon.
0: So what's the picture?
1: Tehát mi a kép itt?
0: Warfare.
1: Harc.
0: He wants to get it over her, and she wants to get it over him.
1: A férfi a nő fölé akar kerekedni, a nő meg a férfi fölé.
0: And in non-Christian lives,
1: és nem keresztények életében,
0: there's no peace.
1: Nincs békesség.
0: There's always this warfare going on.
1: Mindig zajlik ez a harc.
0: Who's going to have the supremacy?
1: Ki lesz fölül?
0: Is it going to be him?
1: A férfi?
0: Or is it going to be her?
1: Vagy a nő?
0: Is he gonna rule over her?
1: A férfi fog uralkodni a nőn.
0: Is she, her desire is in a manipulative way?
1: Vagy a nő az ő vágyát egy manipulációs módon?
0: A subtle way?
1: Alattomos módon?
0: Is she gonna fight with him?
1: Fog viszálykodni a férfival, vagy ütközni.
0: And this is a picture of the world.
1: Ez a világnak a képe.
0: It's a picture of the results of sin.
1: A bűn eredményeinek a képe.
0: And it's not what we are supposed to be living.
1: De nekünk nem így kell élnünk.
0: You can understand that this is what the world lives with, but what we have been delivered from.
1: Megérthetitek, hogy a világ ezzel él együtt, de mi megszabadultunk ettől.
0: That which was created one has been divided.
1: ami egynek teremtetett, abba megosztás jött be.
0: But when the Lord Jesus came,
1: de amikor az Úr Jézus eljött,
0: oh, glory to God,
1: dicsőség Istennek,
0: he totally changed everything.
1: Ő teljesen megváltoztatott mindent.
0: He was that glorious seed.
1: Ő volt a dicsőséges hang.
0: And in these last days,
1: és ezekben az utolsó napokban,
0: the restoration of all things is taking place.
1: Mindenek helyreállítása következik be.
0: And the mighty seed,
1: és ez a hatalmas mag,
0: the second man,
1: a második ember,
0: he's the man from heaven,
1: ő a mennyből való ember,
0: he's that last Adam,
1: ez az utolsó Ádám,
0: born in the, he is the image of God,
1: aki Isten képmására született,
0: oh, he is the image of God,
1: ő Isten képmása,
0: and in Isaiah in chapter 9 verse 6,
1: ez az Ézsaiás 9:6,
0: he is called the mighty God,
1: őt hatalmas Istennek nevezi a Biblia,
0: he's a warrior and he's a champion,
1: ő bajnok és harcos,
0: and he's ready to crush the head of every one of his enemies.
1: És kész arra, hogy minden ellenségének a fejét széttapossa.
0: Now he has come forth.
1: Ő előjött.
0: But you see, he began restoration.
1: De tudjátok, ő kezdte el a helyreállítást.
0: And he began that restoration in the society of 2000 years ago.
1: Ő pedig egy olyan társadalomban kezdte ezt el 2000 évvel ezelőtt.
0: And today we're still at it.
1: Ahol, tehát ő 2000 évvel ezelőtt kezdte ezt el, de még mindig fennáll a probléma.
0: Now I want you to understand the kind of days in which Jesus lived.
1: Szeretném, hogyha megértenétek azokat azt a kort, amelyben Jézus élt.
0: Now this is his society.
1: Ilyen volt az ő társadalma.
0: An Orthodox Jew in Jesus' day would thank God daily that he was not born a woman.
1: Egy ortodox zsidó Jézus korában minden nap megköszönte Istennek, hogy nem született nőnek.
0: A certain rabbi said,
1: egy bizonyos rabbi azt mondta,
0: let the words of the law be burned rather than committed to a woman.
1: Az Úr szavait inkább égessük el, mint hogy rábízzük egy nőre.
0: The oral law. Now what is the oral law?
1: A szóbeli hagyomány.
0: The oral law was a list of rules which the scribes and the Pharisees made.
1: A szóbeli hagyomány az tulajdonképpen utasítások, szabályok egy listája, gyűjteménye volt, amit az írástudók és a farizeusok hoztak létre.
0: We have the law in the Bible.
1: A Bibliában benne van
0: Moses
1: a törvény,
0: law,
1: Mózes törvénye.
0: But the oral law was concocted out of the law.
1: De a szóbeli hagyományt azt a törvényből következtették ki.
0: There were thousands of rules.
1: Több ezer ilyen szabály volt.
0: And this is what Jesus was hitting in his day.
1: És Jézus az ő korában ezeket támadta.
0: Now one of the rabbis was one of the rabbis said,
1: az egyik rabbi azt mondta,
0: the oral tradition forbids women to speak in the synagogue.
1: A szóbeli hagyomány megtiltja a nőknek, hogy szóljanak a zsinagógában.
0: Because the voice of a woman is as filthy as nakedness.
1: Mert a nő hangja ugyanolyan szennyes, mint a mezítelenség.
0: Now in Greek thought,
1: a görög gondolkodásban
0: Aristotle said,
1: Arisztotelész azt mondta,
0: moral goodness is possible for every type of person, even a woman or a slave.
1: Az erkölcsi jóság minden emberi személy életében ott lehet, még egy nőnek és rabszolgának az életében is.
0: We agree.
1: Egyetértünk.
0: Martin Luther.
1: Luther Márton.
0: We've heard of Martin Luther?
1: Hallottuk már a nevét, ugye?
0: He said, if a woman becomes weary or at last dead from childbearing, that matters not, because that's what she's there to do.
1: Hogyha egy nő nagyon kimerül a gyerekszülésben és utolsó napjaiban, ez egyáltalán nem számít, hiszen a nőnek ez a dolga, ezért létezik.
0: Did you get that?
1: Felfogtátok?
0: That's what a woman's supposed to do.
1: Ez a nőnek a dolga.
0: Hallelujah. Now the attitude of our Lord Jesus.
1: Ami Urunk Jézus hozzáállása.
0: Now he's living in that society.
1: Aki ebben a társadalomban élt.
0: And he is beginning the work of restoration.
1: És ő kezdte el a helyreállítás munkáját.
0: Even during his days.
1: Még a maga korában is.
0: Now you know how he was restoring the true religion, the kingdom of God back to the Jews.
1: Tudjátok, hogy hogyan állította helyre az igazi vallást, azaz Isten királyságát a zsidók életében.
0: You know how he went into the temple.
1: Tudjátok, hogy elment a templomba.
0: My house should be called a house of prayer for all nations.
1: Az én házam imádság házának neveztetik minden
0: nemzet számára. He was restoring things.
1: Tehát Jézus helyreállította a dolgokat.
0: You remember how he overturned the money changers' tables?
1: Emlékeztek, hogy a pénzváltók asztalait felforgatta.
0: He was turning over a lot of tables.
1: Nagyon sok asztalt felforgatott.
0: He was turning over tables of false doctrine.
1: A hamis tanítások asztalait is felforgatta.
0: And false ideas.
1: És a hamis elképzelések asztalait.
0: And he was turning over the attitudes towards the wrong attitudes towards women.
1: És a nőkkel szembeni helytelen hozzáállást is felforgatta.
0: He had women travel with him in his ministry.
1: Utaztak vele nők a szolgálatban.
0: And against traditions, he wouldn't even spoke to that Samaritan woman.
1: A hagyományok értelmében egy szamaritánus nővel nem is beszélhetett volna.
0: He respected women. He was courteous to them.
1: De ő tisztelte a nőket és udvarias volt velük szemben.
0: Now listen to this.
1: Ezt figyeljétek.
0: The women were the most faithful.
1: A nők voltak a leghűségesebbek.
0: In that they were the last at the cross.
1: Abban az értelemben, hogy ők voltak az utolsók, akik még a kereszthez is elmentek.
0: When Jesus was hanging on the cross.
1: Amikor Jézus a kereszten függött.
0: Everybody left him, but the women were the last ones there.
1: Mindenki elhagyta őt, a nők voltak az utolsók, akik maradtak.
0: When it came to his resurrection.
1: Amikor a feltámadáshoz került a sor.
0: They were the first at the tomb.
1: A nők voltak az elsők a sírnál.
0: I could give you scriptures for all of this.
1: Mindezt igékkel tudnám bizonyítani.
0: John 20 verse 1, Luke 24
1: Ján
0: verse 1.
1: Ján 21 és Lukács 24:1.
0: They were the first to take the message of the resurrection.
1: Ők voltak az elsők, akik a feltámadás üzenetét elvitték.
0: Matthew 28 and verse 7.
1: Máté 28:7.
0: You remember Jesus said, "Go and tell my disciples."
1: Emlékeztek, hogy Jézus azt mondta, hogy menjetek, mondjátok el a tanítványaimnak, miután feltámadt a halálból. Ők voltak azok.
0: He committed that message to a woman.
1: Ezt az üzenetet egy nőre bízta rá.
0: The most incredible earth-shaking message.
1: A legmegdöbbentőbb, földet remegtető üzenetet.
0: Christ is risen.
1: Hogy Krisztus feltámadt.
0: Go and tell my disciples.
1: Menj és mondd meg a tanítványaimnak.
0: And he sent a woman with that message.
1: Egy nővel küldte el ezt az üzenetet.
0: Come on, God had confidence in women.
1: Tehát Isten bízik a nőkben.
0: Now I believe today.
1: Én hiszem, hogy ma.
0: We're following on from what the Lord Jesus began.
1: Azt folytatjuk, amit az Úr Jézus elkezdett.
0: The new church in Acts chapter 1.
1: Az Apcsel 1-ben az első gyülekezet.
0: When it was born in the Holy Spirit.
1: Amikor Szent Szellemben megszületett az egyház.
0: When the Spirit of God fell down in that upper room.
1: Amikor Isten szelleme leszállt a felházban, kik voltak ott?
0: Who was there?
1: Kik voltak ott?
0: Men.
1: Férfiak.
0: And the women.
1: És nők is.
0: 120.
1: 120.
0: It says 120 people were there, the men with the women and the mother of Jesus.
1: Azt olvassuk, hogy 120 voltak ott, férfiak és nők és Jézus anyja.
0: I've just often wondered now, perhaps Peter's wife was there.
1: Gyakran eltűnődök azon, hogy talán Péter felesége is ott volt.
0: Now probably they had some children. Were they going to leave them?
1: Valószínűleg néhány gyerekük is volt már, őket otthon hagyták volna.
0: Perhaps the children were there.
1: Tehát a gyerekek is ott voltak.
0: The Bible doesn't tell us.
1: A Bibliából ez nem derül ki.
0: And the instructions were somewhat vague. Go into the upper room and wait.
1: És az volt a számukra az utasítás, hogy menjetek fel a felházba és várjatok.
0: One hour.
1: Van egy órát.
0: Okay. Dinner's at 7.
1: Rendben, 7-kor lesz a vacsora.
0: How long do we wait?
1: Milyen hosszan kell várnunk?
0: Well, 2 days. This is a long time.
1: 2 napot, hát ez már hosszú.
0: 10 days they waited.
1: De hát 10 napig várakoztak.
0: So what was going on?
1: És mi folytott közben?
0: You know, you had to have a different kind of attitude to wait 10 days and you didn't know if it was going to be 110 days.
1: Tudjátok, másféle hozzáállás kell ahhoz, hogyha az ember 10 napig várakozik, és akkor még azt sem tudja, hogy nem kell 110 napig várakozni.
0: The men and the women were there.
1: Ott voltak a férfiak és a nők.
0: And then the Spirit of God fell down upon them.
1: Aztán rájuk szállt Isten szelleme.
0: Now I don't believe the Spirit fell on the men in a special quantity and on the women in just little drips.
1: Én nem gondolom, hogy a férfiakra valami nagy mennyiségben szállt
0: no!
1: a szellem, a nőkre pedig csak néhány cseppben.
0: God opened heaven and the power of God came down.
1: Nem, Isten megnyitotta a mennyet, és az ereje leszállt.
0: They all felt the mighty rushing wind.
1: Mindannyian érezték a hatalmas sebesen zúgó.
0: They all saw tongues of fire.
1: Mindannyian látták a tűznyelveket.
0: Come on, don't believe those sacred pictures. pictures you see.
1: Ne higgyétek el azokat a szent képeket, amiket láttok.
0: With 12 apostles with a tongue of fire on their head.
1: Hogy 12 apostol ott ül és ilyen
0: tűzjel. Men and women.
1: Nők és férfiak.
0: All empowered with the power of God.
1: És mindegyük megkapta Isten erejét.
0: And that power was so much that they couldn't stay in the building.
1: És ez az erő olyan nagy volt, hogy nem tudtak az épületben maradni.
0: They were driven to the streets.
1: Hanem ki lettek hajtva szinte.
0: And there they are praising God in new tongues.
1: És új nyelveken dicsérték Istent.
0: They can't keep quiet.
1: Nem tudtak csendben maradni.
0: God did a wonder.
1: Isten csodát tett.
0: And he poured out his gifts and his abilities upon them.
1: És rájuk árasztotta az ajándékait és a képességeit.
0: And he didn't seem to make any difference between men and women.
1: És úgy tűnik, hogy nem tett különbséget a férfiak és a nők között.
0: Do you know what he did make a difference between?
1: Tudjátok, hogy mi között tett különbséget?
0: Calling.
1: Elhívások között.
0: Some are called.
1: Némelyeket elhívott.
0: To be apostles.
1: Apostolnak.
0: Prophets.
1: Profétának.
0: Leaders, pastors, evangelists.
1: Vezetőknek, pásztoroknak, evangelistáknak.
0: He makes a difference over calling.
1: Tehát ő az elhívásokban tesz különbséget.
0: That's our identifier.
1: Így azonosítja ő az embereket.
0: And with calling comes anointing.
1: És az elhívással jön a kenet.
0: And neither you or me can judge whom God calls.
1: És ti se és én sem ítélhetjük meg, hogy Isten kit hív el.
0: It's not for our wisdom to say, who can you call God?
1: Nem a mi bölcsességünk kérdése az, hogy megmondjuk Istennek, hogy kit hívjon el.
0: Jesus said, I will build my church and I will build it of myself.
1: Jézus azt mondta, én építem fel az én egyházamat, és én magam teszem ezt meg.
0: Hallelujah. So he is sovereign.
1: Tehát ő az Úr.
0: He is Lord.
1: Ő a legfelsőbb.
0: He's gonna do it.
1: Ő meg fogja tenni.
0: And I believe on that day of Pentecost.
1: És én hiszem, hogy pünkös napján.
0: Mighty power was poured out.
1: Hatalmas erő szállt le.
0: The apostle Paul honored many women in his team.
1: Pál apostol is nagyon sok nőt tisztelt az ő csapatában.
0: And we could read in Romans in chapter 16.
1: Elolvashatnánk a Róma 16-ból.
0: He talks about Phoebe.
1: Hogy Fébéről beszél.
0: And this woman, she carried the letter to the Romans all the way to the Roman church.
1: Ez a az asszony vitte a római levelet a római gyülekezethez el.
0: What a responsibility to give to a woman.
1: Micsoda felelősség, amit rábíztak egy nőre.
0: She carried that priceless letter to the church.
1: Ezt a felbecsülhetetlen értékű levelet ő vitte el.
0: And Paul says to the saints in Rome.
1: És Pál azt mondja a római szenteknek,
0: receive her in the Lord in a way that's worthy of the saints.
1: Fogadjátok őt az Úrban, és szentekhez méltó módon.
0: And give her any help she may need from you.
1: És minden segítséget adjatok meg neki, amire szüksége lehet tőletek.
0: She's a great help to me and many people.
1: Mert ő nagy segítség nekem és sokaknak.
0: Then we have Priscilla and Aquila.
1: Ott van Priscilla és Aquila.
0: An apostolic couple.
1: Ez egy apostoli házaspár.
0: And they were ministering together, and obviously Priscilla had the better teaching ministry.
1: Együtt szolgáltak, és nyilvánvalóan Priscillának volt jobb tanítói ajándéka.
0: And if you read the scriptures carefully, you can find that out for yourself.
1: És hogyha gondosan olvassátok a Bibliát, ezt ti magatok is rájöhettek.
0: And then you find Junior in that list of.
1: Aztán ott van Junior.
0: In yes, Junior in the list of Romans 16.
1: A Róma 16-ban levő listán.
0: A woman apostle. In her own right.
1: Ez egy női apostol saját személyében.
0: God anointed and called many women.
1: Isten sok nőt elhívott és felkent.
0: In the beginning of the church.
1: Az egyházi élet kezdetén.
0: We saw a beginning of the restoration of all things.
1: Láttuk minden dolgok helyreállításának a kezdetét.
0: But you know, we have lost a lot of what was gained then.
1: De tudjátok, sokat elvesztettünk abból, amit ott megnyertünk.
0: And some of it is because there are some very difficult scriptures for us to understand.
1: És ez ennek egy része azzal magyarázható, hogy van néhány olyan ige, amit nagyon nehezen érthetünk meg.
0: And we need to have answers.
1: És nekünk szükségünk van válaszokra ebben.
0: And I believe that God is giving answers in these days.
1: És én hiszem, hogy ezekben a napokban Isten megadja a válaszokat.
0: The Spirit of the Lord is right here.
1: Az Úr szelleme itt van.
0: To reconcile men and women back to that former plan he had.
1: Hogy kibékítse a nőket és a férfiakat egymással, és visszahelyezze őket az eredeti tervbe.
0: He has a plan for us to overcome the enemy.
1: Neki egy terve van a számunkra, amivel legyőzhetjük az ellenséget.
0: To subdue and to subjugate him.
1: Hogy a hatalmunk alávethessük őt, és ott tarthassuk.
0: And unitedly
1: És együtt,
0: in these last days with the restoration of all things,
1: ezekben az utolsó napokban, amikor minden dolog helyreállítódik,
0: we're going to see that all over the earth.
1: Az egész földön látni fogjuk, hogy ez történik.
0: You know, we're not going to see the powers of darkness pulled down in nations.
1: Tudjátok, nem fogjuk látni, hogy a sötétség erőit ledöntik a trónjukról a nemzetekben.
0: Until we get back to this.
1: Amíg vissza nem térünk ehhez.
0: Man and woman working together.
1: Hogy a férfiak és nők együtt dolgoznak.
0: It takes incredible authority to come against those powers of darkness.
1: Nagyon nagy hatalom kell ahhoz, hogy ellene mehessünk ezeknek a hatalmasságoknak és fejedelemségeknek.
0: Come on, and God's putting that authority upon his people.
1: És Isten ezt a hatalmat ráhelyezte az ő népére.
0: So that unitedly we pull down those powers.
1: Tehát együttesen leránthatjuk ezeket az erőket a trónjukról.
0: And Jesus has glory.
1: És Jézus kapja a dicsőséget.
2: Elhangzott Eileen Vincent Az ellenség legyőzése című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának harmadik részét hallhatják.
4: I'd like you to turn to Acts chapter 26, please.
5: Szeretném, hogyha az Apcsel 26-hoz lapoznátok.
4: Acts chapter 26.
5: Az Apcsel 26.
4: And Paul is testifying before King Agrippa what happened to him when he suddenly got converted.
5: Van Pál Agrippa király előtt ez bizonyságot arról, hogy mi történt vele, amikor megtért.
4: And the Bible records three occasions when Jesus appeared personally to the apostle Paul.
5: A Biblia feljegyzése három olyan esetről szól, amikor a feltámadott Jézus megjelent Pál apostolnak.
4: The first time was at his conversion.
5: Az első eset az volt, amikor megtért Pál.
4: And he gave him instructions of how he was to preach the gospel.
5: És akkor Jézus utasításokat adott Pálnak arról, hogy hogyan prédikálja az evangéliumot.
4: And I'd like you to turn to chapter 26, and in verse 16, Jesus appears to him.
5: Tehát szeretném, hogyha az Apcsel 26-hoz lapoznátok, ahol a 16. vers szerint megjelenik Jézus Pálnak.
4: And he's telling King Agrippa what then happened.
5: Mondja Agrippa királynak Pál, hogy mi történt ekkor.
4: And Jesus is speaking directly to Paul.
5: Tehát Jézus ezt mondta közvetlenül Pálnak.
4: And he says, rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose.
5: Azt mondta, de kelj fel és állj lábaidra, mert azért jelentem meg neked.
4: To make you a minister or a servant and a witness of both of the things which you have seen and the things which I will yet reveal to you.
5: Hogy téged szolgálvá és bizonyságá, avagy tanúvá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok neked jelenni.
4: I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you.
5: Meg foglak szabadítani a zsidóktól és a pogányoktól is, akik közé most küldelek.
4: And then in verse 18,
5: és utána a 18. versben
4: he gives the five things which are to be the gospel that Paul preaches.
5: Elmondja azokat a dolgokat, amikből állnia kell annak az evangéliumnak, amit Pál hirdet.
4: And we would do well to note those five things, because that's how Jesus told Paul to preach the gospel, and we should do it the same way.
5: Jól tesszük, hogyha erre az öt dologra odafigyelünk, mert Jézus mondta Pálnak, hogy e szerint hirdesse az evangéliumot, tehát nekünk is e szerint kell hirdetnünk.
4: And you'll notice it does not begin with forgiveness of sins.
5: És észrevehetitek, hogy nem a bűnbocsánattal kezdődik a történet.
4: See, sin is a fruit of a much deeper problem.
5: Hiszen a bűn az egy sokkal mélyebb problémának a gyümölcse.
4: And until we see that, we will never preach the gospel correctly.
5: Soha nem hirdetjük megfelelően az evangéliumot ehhez képest.
4: And we'll never be able to bring people to Christian maturity.
5: És nem tudunk keresztény érettségre juttatni embereket, ha nem ezt tesszük, amit le van írva.
4: Because the much deeper problem is the problem of independence.
5: Hiszen a bűn mélyén rejlő mélyebb probléma az az önállóság, a függetlenség.
4: Of living a self-life.
5: Az, amikor a saját életünket éljük.
4: And so he says, I want you to go to the Gentiles.
5: Tehát azt mondja, azt akarom, hogy menj el a pogányokhoz.
4: And I want you first of all to open their eyes.
5: És szeretném, hogyha először is megnyitnád a szemeiket.
4: Now that's a supernatural thing.
5: Ez egy természet fölötti dolog.
4: And if you go to the average community, which is full of the normal worldliness, they cannot see and therefore they cannot receive the gospel of Jesus Christ.
5: Hogyha elmentek egy általános lakóközösségbe, ami tele van az általános világi dolgokkal és bűnökkel, akkor ezek az emberek nem látnak ott, tehát nem tudják befogadni az evangéliumot, mert nem értik.
4: And that's something we need to pray for. If you've got a prayer center going, you want to pray for the eyes of those around you to be opened.
5: És azért imádkozni kell, hogyha van egy ima központunk, akkor ott imádkozni kell azért, hogy akik a környéken élnek, azoknak megnyíljon a szemük.
4: Because we're told that the purpose of raising up David's tabernacle is that the rest of mankind might seek the Lord and all those who are called by his name.
5: Mert azt olvassuk, hogy Dávid sátora felállításának az a célja, hogy az emberek többi része megkeresse az Urat, és akik az ő nevét segítségül hívják.
4: And the main purpose of a prayer center is not that we get blessed and enjoy God, it's that the world around us gets transformed and saved by the power of our prayers.
5: És az imaközpontnak nem az az elsődleges célja, hogy mi jól érezzük magunkat Istenben, és áldottak legyünk, hanem hogy a körülöttünk levő világ, ami imáink által meg tudjon változni, hogy megnyíljon az emberek szeme.
4: And I've seen this happen several times in my ministry, and particularly when I went to Bombay, India.
5: Ezt a szolgálatomban többször végignézhettem, és különösen amikor Indiába, Bombaybe mentem.
4: After several years in the Baptist church where we saw God come into the church and make it into a wonderful living church.
5: Miután több évig voltunk egy baptista gyülekezetben, és átéltük, hogy Isten eljött a gyülekezetbe, és egy csodálatos eleven helyé tette azt.
4: And then God told my wife and I to leave that successful church in the hands of someone else.
5: És utána azt mondta Isten a feleségemnek és nekem, hogy hagyjuk ezt a gyülekezetet valaki másnak a gondjaira.
4: And to go to the worst part of town, which was the Catholic community.
5: És mi menjünk el a város legrosszabb részébe, ami tulajdonképpen a katolikus közösség volt.
4: There were at that time 5 million people in the city of Bombay.
5: Akkoriban Bombayban 5 millióan éltek.
4: Now today there's 17 million, but it was 5 million there.
5: Ma már 17 millióan.
4: And 1 million of them lived in a tight community, the Catholic community.
5: És akkoriban 5 millióan éltek ott, és ebből 1 millióan egy nagyon zárt közösségben, ami a katolikus közösség volt.
4: There was a Hindu section and there was a Muslim section, but the worst of all was the Catholic community.
5: Volt egy muszlim része a városnak, meg egy hindu része a városnak, de a legrosszabb az a katolikus csapat volt.
4: All the crime and wickedness went on in the Catholic community.
5: Minden bűntény és minden gonoszság a katolikusok között történt.
4: They had not drugs, but they had alcohol and alcohol stills, brewing liquor, and everybody pretty well was a drunkard.
5: Nem volt kábítószerük, de alkoholuk azért volt, és sokat árusítottak belőle, és gyakorlatilag mindenki részegeskedett.
4: All the crime took place amongst the Catholics.
5: Tehát minden bűntény, bűncselekmény a katolikusok között történt.
4: If the police wanted to catch anybody, they went to the Catholics to catch them. The reputation of Christianity absolutely stank in the city of Bombay.
5: Bombayban a rendőrség, hogyha valakit el akart kapni, le akart tartóztatni, akkor a katolikus közösségbe mentek, hogy elkapják az illetőt. Bombayban retteretes híre volt a kereszténység.
4: We had gangs just like you have in the big cities in New York, in America today.
5: És olyan bandák garázdálkodtak a városban, amilyenek most a nyugatnak a nagyvárosaiban és Amerika nagyvárosaiban működnek.
4: They didn't have guns, but they had knives.
5: Nem volt elég lőfegyverük, de késeik azért voltak.
4: They would ruthlessly kill and they would terrorize the shopkeepers and take protection money out of them, just like you read today in the cities of America.
5: És gátlástalanul gyilkoláztak, és mindenféle védelmi pénzeket, meg mindenfélékét szedtek be a bolt tulajdonosoktól, terrorizálták a bolt tulajdonosokat. Amerikából lehet hallani ilyeneket most.
4: And we were put in the worst part of this.
5: A katolikus csapat volt.
4: All the crime and wickedness went on in the Catholic community.
5: Minden bűntény és minden gonoszság a katolikusok között történt.
4: They had not drugs, but they had alcohol and alcohol stills, brewing liquor, and everybody pretty well was a drunkard.
5: Nem volt kábítószerük, de alkoholuk azért volt, és sokat árusítottak belőle, és gyakorlatilag mindenki részegeskedett.
4: All the crime took place amongst the Catholics.
5: Tehát minden bűntény, bűncselekmény a katolikusok között történt.
4: If the police wanted to catch anybody, they went to the Catholics to catch them. The reputation of Christianity absolutely stank in the city of Bombay.
5: Bombayban a rendőrség, hogyha valakit el akart kapni, le akart tartóztatni, akkor a katolikus közösségbe mentek, hogy elkapják az illetőt. Bombayban retteretes híre volt a kereszténységnek.
4: We had gangs just like you have in the big cities in New York, in America today.
5: És olyan bandák garázdálkodtak a városban, amilyenek most a nyugatnak a nagyvárosaiban és Amerika nagyvárosaiban működnek.
4: They didn't have guns, but they had knives.
5: Nem volt elég lőfegyverük, de késeik azért voltak.
4: And they would ruthlessly kill and they would terrorize the shopkeepers and take protection money out of them, just like you read today in the cities of America.
5: És gátlástalanul gyilkoláztak, és mindenféle védelmi pénzeket, meg mindenféléket szedtek be a bolt tulajdonosoktól, terrorizálták a bolt tulajdonosokat. Amerikából lehet hallani ilyeneket most.

0: Bombayban rettenetes híre volt a kereszténységnek.
1: We had gangs just like you have in the big cities in New York in America today.
0: És olyan bandák garázdálkodtak a városban, amilyenek most a nyugatnak a nagyvárosaiban és Amerika nagyvárosaiban működnek.
1: They didn't have guns, but they had knives.
0: Nem volt elég lőfegyverük, de késeik azért voltak.
1: They would ruthlessly kill and they would terrorize the shopkeepers and take protection money out of them, just like you read today in the cities of America.
0: És gátlástalanul gyilkoláztak, és mindenféle védelmi pénzeket, meg mindenféléket szedtek be a bolt tulajdonosoktól, terrorizálták a bolt tulajdonosokat. Amerikából lehet hallani ilyeneket most.
1: And we were put in the worst part of this. I can't even describe it to you.
0: És Isten minket ennek az egésznek a legrosszabb részére költöztetett, nem is tudom szavakkal leírni nektek.
1: Our children were away in boarding school. It would be impossible for them to live in that environment.
0: A gyerekeink bentlakásos iskolában laktak tőlünk távol, hiszen lehetetlen volt, lett volna nekik ilyen környezetben lakni.
1: And my wife and I, under the instructions of God, started a two-man war against these demonic principalities.
0: És a feleségemmel Isten parancsára egy ilyen kétfős háborúba kezdtünk, mi ketten voltunk egy oldalon, a sötétség szörnyű erői ellen.
1: We got 40 people saved from the most amazing, horrible, horrendous background.
0: A legborzasztóbb és szörnyesztőbb hátterekből 40 ember megtért.
1: That was about 3 or 4 years hard work.
0: Ez körülbelül 3-4 évi kemény munkánkba került.
1: Then the devil counterattacked.
0: És utána jött a sátánnak az ellentámadása.
1: The Catholic Church labeled us as a dangerous sect and forbid anyone to have anything to do with us and forbid us to have any use of any of their property.
0: A katolikus egyház megbélyegzett minket, mint veszélyes szektát, és nem engedte senki, hogy az ő ingatlanját használjuk keresztény célokra.
1: Others went to the government officials and tried to get us thrown out of the country. We were foreigners, so they could do that.
0: Még ezek az egyházi vezetők a kormányhoz is elmentek, és megpróbálták rávenni a hatóságokat, hogy száműzzenek minket az országból.
1: But the most bizarre thing was when demons began to manifest and attack us. I was attacked by demons viciously more than once in this crazy atmosphere.
0: De az volt a legbizarabb az egészben, hogy amikor démonok támadtak meg engem ebben a teljesen elképesztő légkörben, konkrétan többször megtámadtak démonok.
1: Our church of 40 went down to 8 people. They were all casualties in this battle. We just had 8 people left.
0: A 40 fős gyülekezetünkből annyian kiestek és áldozataivá váltak ennek a háborúnak, hogy csak 8-an maradtunk.
1: Everything in our circumstances said that the devil was lord around here and we couldn't break his power.
0: Minden a körülményeinkben azt mondta, hogy itt veszítettünk, és a sátáné ez a terület, és az ő ereje nem fog itt megtörni.
1: But God gave us the stubbornness to stick in there and declare what the word of God said, even when it did not seem to be working.
0: De Isten adott nekünk egy olyan konokságot, hogy mégis kitartottunk ezen a helyen, és folyamatosan megvallottunk Istennek a győzelmét, meg amit az ő szava mondott ennek a körülményeknek az ellenére.
1: Our church prayer meetings went down to 2 people, my wife and I.
0: A gyülekezeti ima összejöveteleinken előbb-utóbb csak ketten voltunk, a feleségem meg én.
1: And we were depressed, we forced ourselves to declare the truth and to dance and sing, although we felt utterly stupid doing it.
0: Nagyon nyomottak voltunk, depressziósak voltunk, és rá kényszerítettük magunkat, hogy az Urat dicsérjük és táncoljunk előtte, és megvalljuk az ő ígéreteit, annak ellenére, hogy körülöttünk minden azt mondta, hogy az egész nem úgy van.
1: And suddenly one night,
0: és hirtelen egy este,
1: I actually felt God breakthrough. I felt the breakthrough.
0: Konkrétan éreztem, hogy Istentől megjött az áttörés.
1: It was April the 19th.
0: Ez április 19-e volt.
1: It was a Wednesday.
0: Szerda.
1: And it was 1972.
0: 1972-ben.
1: And I felt something break in the heavens and I just fell down on the floor laughing long before the laughing phenomena was ever heard of.
0: És hirtelen leestem a földre, egyszerűen éreztem, hogy a mennyben áttörés történt, leestem a földre, és elkezdtem nevetni az Úr előtt, mielőtt még az örömkenetről bárki bármit hallott volna.
1: And I just rolled around laughing at the sheer impossibility of the devil resisting our Lord Jesus Christ.
0: Egyszerűen azon nevettem ellenállhatatlanul, hogy mennyire erőtlen és hiába való az ördög próbálkozása arra, hogy ellenálljon a mi Úrunk Jézus Krisztusnak.
1: Within a week of that, everything changed.
0: Ehhez képest egy héten belül minden megváltozott.
1: It was a community of a million people.
0: Ez egy egymilliós közösség volt.
1: And all over this community, people's eyes were suddenly opened.
0: És mindenfelé az emberek között elkezdtek megnyílni az emberek szemei.
1: And they started They started desperately seeking salvation.
0: És elkezdték hatalmas

0: kerülve keresni az üdvösséget.
1: We didn't have to go to them, they came to us.
0: Nem kellett, hogy mi menjünk hozzájuk, ők jöttek hozzánk.
1: If my wife went out shopping, she would disappear for hours. I said, where were you? What were you doing?
0: Hogyha a feleségem elment vásárolni, akkor több órára eltűnt, és amikor megjött, akkor megkérdeztem, hogy mi a csodát csináltál eddig.
1: She said, well, they pulled me into this house, and there was a sick person. I prayed for him, he got healed, and everybody got saved.
0: És mondta, hogy hát az egyik család így behúzott a házába, volt ott egy beteg, imádkoztam érte, meggyógyult, és az egész család megtért.
1: Then they pulled me into this house. They pulled me into this house to cast out some demons, and everybody got saved.
0: Aztán valaki más is behúzott a házába, ott néhány démont ki kellett tűzni, és ott is mindenki megtört.
1: She said, I just couldn't get home.
0: Azt mondta, egyszerűen nem bírtam hazaérni.
1: And we literally had people knocking on the doors. There was this guy, came to the door.
0: És hirtelen mindenféle emberek kezdtek bekopogni az ajtónkon, volt egy ember.
1: And his name was Fernandez was his name.
0: Akit Fernandeznek hívtak.
1: He was the local notorious gambler, and he had 8 children.
0: Ő volt a helyi teljesen hát tehát a szerencsejátékban teljesen mélyen volt, és 8 gyereke volt.
1: And he was there with his wife and all his 8 children. They said, "What do we have to do to get saved?" They just asked us that at the door of our house.
0: És eljött hozzánk, és a feleségével és a 8 gyerekével együtt is bekopogtak, és megkérdezték, hogy mit tegyenek azért, hogy üdvözöljenek, ott az ajtóban megkérdezték.
1: Then we started holding meetings all over and teaching people how to lead and teach these meetings.
0: Aztán elkezdtünk mindenfelé összejöveteleket tartani, és kezdtünk vezetni, és megtanítani embereket arra, hogy hogyan kell ilyen alkalmakat vezetni.
1: The whole region was suddenly alive, and their eyes were opened.
0: Hirtelen az egész térség életre kelt, megnyílt az emberek szeme.
1: And God literally turned them from darkness to light.
0: És Isten szó szerint a sötétségtől a világossághoz fordította őket.
1: And from the authority of Satan, because that's what the Greek word is, to the authority of God. They came under the rulership and government of God, and their lives were totally transformed.
0: És a sátán hatalma alól kijöttek, és teljesen bementek Istennek az uralma alá, és az életük teljesen megváltozott.
1: I started holding Thursday meetings in a Catholic school, and thousands of people started to come to these meetings.
0: Egy katolikus iskolában csütörtökönként elkezdtem összejöveteleket tartani, és több ezer ember ömlött ezekre az összejövetelekre.
1: Then they would go and take what I taught and teach it in 60 other different places around the city of Bombay.
0: És utána ezek az emberek fogták az én tanításaimat, és elmentek, és Bombay 60 különböző pontján tovább tanították másoknak.
1: In 4 years, I'm not exaggerating at all, these are conservative figures.
0: 4 éven belül, és egyáltalán nem túlzok, ezek visszafogott számok.
1: In 4 years we saw over 100,000 of these people saved.
0: 4 év alatt több mint 100,000 ember megtérését láttuk.
1: We established over 240 churches.
0: Több mint 240 gyülekezetet hoztunk létre.
1: And it just went on growing.
0: És egyszerűen növekedett az egész.
1: And then the Hindus started to come in large numbers.
0: Aztán kezdtek nagy számban jönni a hinduk is.
1: It's continued now for over 30 years.
0: És most már több mint 30 éve tart ez a folyamat.
1: In that same city now today there are more than 4,000 and 5,000 living churches have come out of that movement, and it's still continuing.
0: Ebből a mozdulásból mára már 4 és 5000 között van azoknak a gyülekezeteknek a száma, amelyek létrejöttek és tovább mennek.
1: When we called for some prayer meetings recently,
0: amikor nemrégiben ima összevetelre hívtak minket,
1: over the political situation of India,
0: az indiai politikai helyzet miatt,
1: we had over 200,000 people come up to the prayer meeting.
0: Több mint 200,000-re jöttek el csak az ima alkalomra.
1: Now, once it was Eileen and I.
0: Egyszer ez úgy kezdődött, hogy Eileen volt meg én.
1: Now it's more than 200,000.
0: Most már több mint 200,000-re jöttek.
1: So I've seen this. I've seen it in other places. I can't tell all the stories. It would take too long.
0: És én láttam ezt, és más helyeken is láttam megtörténni. Nem mondhatok el minden történetet, mert túl hosszú lenne.
1: But that's what Jesus said to Paul.
0: De Jézus ezt mondta Pálnak.
1: Paul, you've got to open their eyes.
0: Pál, meg kell, hogy nyisd a szemüket.
1: It's a kind of praying that takes the darkness and enables them to see.
0: Ez egy olyan fajta ima, aminek köszönhetően elmúlik a sötétség, és az emberek képesek lesznek látni.
1: And when they see, then they want to come to Jesus.
0: És amikor látnak, akkor már akarnak Jézushoz jönni.
1: And then it's easy to reap the harvest.
0: És utána már könnyű aratni.
1: But you've got to make it clear that they're coming out of one kingdom, the kingdom of darkness.
0: De világossá kell tenned az emberek előtt, hogy ők kijönnek az egyik királyságból, ami a sötétség királysága.
1: Where the devil was ruling over them.
0: Ahol az ördög uralkodott fölöttük.
1: But now they're coming to another king.
0: De most megjött egy másik király alá,
1: to another kingdom,
0: egy másik királyságba.
1: And someone else has to now rule over them. That someone else is the Lord Jesus Christ.
0: És most már valaki másnak kell uralkodnia rajtuk, és ez a valaki más az Úr Jézus Krisztus.
1: So they've got to come under the authority and into the kingdom of God.
0: Tehát be kell jönniük Isten királyságának a hatalma alá ebbe a királyságba.
1: And we taught that very strongly.
0: És nagyon erőteljesen tanítottunk erről.
1: And when they first came to Jesus, their first year was an intensive training program to get them into maturity as a spirit-filled, God-fearing Christian.
0: És a megtérésük után az első év azzal telt, hogy nagyon intenzív képzésen estek át ezek az emberek, hogy érett, megszentelt, Szent Szellemmel telt, érett keresztények legyenek.
1: Now when they've made the decision,
0: amikor az emberek döntöttek,
1: to stop living an independent life,
0: hogy abba hagyják a független életüket,
1: and when any human being wears when any human being adopts an independent life, the devil automatically takes over. So they're not really independent at all, they're just fooling themselves.
0: Tehát bárki úgy dönt, hogy ő függetlenül fog élni, azonnal átveszi fölötte az ördög az uralmat. Tehát tulajdonképpen egy ember nem tud függetlenül élni önállóan.
1: They've got to come under the authority of God.
0: Be kell jönniük Isten uralma alá, hatalma alá.
1: And let him take over their lives.
0: És engedniük kell, hogy ő vegyen uralmat az életük fölött.
1: And then and only then can he make a new man out of them.
0: Csak ekkor tud Isten belőlük új embert csinálni.
1: So we don't preach who wants to come to Jesus to get their sins forgiven. We preach, are you willing to give your life to Jesus and let him rule over you as absolute Lord? If you are prepared for that, then he can forgive your sins.
0: Tehát nem azt prédikáljuk az embereknek, hogyha akartok, akkor gyertek Jézushoz, és akkor megbocsátja a bűneiteket. Hanem azt, hogyha gondoljátok, akkor jöjjetek be Istennek a királyi uralma alá, és akkor ő fogja irányítani az életeteket, és ha megkéritek, megbocsátja a bűneiteket is.
1: So when we preach the gospel properly,
0: tehát akkor, amikor helyesen prédikáljuk az evangéliumot, akkor a megfelelő reagálást kapjuk az emberektől.
1: Now, once they've settled the issue of lordship,
0: hogyha az emberek eldöntötték, ki lesz az uruk,
1: then God can now freely forgive them their sin.
0: Akkor Isten most már megbocsáthatja a bűneiket.
1: But notice it doesn't start, that's number four.
0: De figyeljetek, hogy ez a négyes pont.
1: Open their eyes.
0: Tehát nyisd meg a szemüket, egy.
1: Turn them from darkness to light.
0: Kettő, fordítsd őket a sötétségtől a világossághoz.
1: From the authority of Satan to God.
0: És a sátán hatalma tekintélye alul Istenhez.
1: That they may receive the forgiveness of sins.
0: Hogy a negyedik, hogy megtalálhassák a bűnbocsánatot.
1: Then we come to number five.
0: És aztán jön az ötös pont.
1: That they may receive an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Hallelujah.
0: Hogy örökségük lehessen azok között, akik megszentelődnek a Jézusba vetett hit által.
1: So God's not happy, and Jesus wasn't happy, until they became sanctified through faith in Christ Jesus.
0: Tehát az Isten nem volt elégedett, és Krisztus sem volt elégedett addig, amíg az emberek meg nem szentelődtek a Jézusba vetett hit által.
1: And then he could bring them into their inheritance.
0: Ekkor tudta utána Isten átadni nekik az örökségüket.
1: Because there's an inheritance waiting for everybody in this life who is sanctified.
0: Mert ebben az életben mindenkire vár egy örökség, aki megszentelődik.
1: Now come to Acts 20.
0: Akkor menjünk az Apcsel 20-hoz.
1: Paul has been with the church in Ephesus for 3 years.
0: Pál 3 évet töltött az efezusi gyülekezettel.
1: He's already left them.
0: Már elhagyta őket aztán.
1: And on his way back, on his way to Jerusalem, he stops off at the island of Miletus in Acts chapter 20.
0: És Jeruzsálembe tart, és közben megáll egy kicsit Miletus szigetén, ez az Apcsel 20-ban olvasható.
1: Now that's nearby, so he calls the elders of the church in Ephesus to come to him.
0: Miletus közel volt Efézus, ezért magához hívatta az efézusi gyülekezet véneit, hogy menjenek hozzá.
1: And they come to him.
0: És aztán oda mentek hozzá.
1: And he reminds them of how he spent 3 years with them.
0: És utána Pál emlékeztette őket arra, hogy hogyan töltött velük 3 évet.
1: It says in verse 27, I did not shun from declaring to you the whole counsel of God.
0: Azt mondja a 27. versben, nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát, vagy tanácsvégzését.
1: I told you everything that you need to know.
0: Mindent elmondtam nektek, amit tudnotok kell.
1: Now come to verse 28.
0: Most nézzük a 28. verset.
1: Therefore, take heed to yourselves,
0: ezért viseljetek gondot magatokra,
1: and to all the flock among whom the Holy Spirit has made you overseers.
0: És az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett.
1: Shepherd the church of God, which he purchased with his own blood.
0: Az Isten egyházának legeltetésére, pásztorolására, melyet tulajdon vérével szerzett.
1: He warns them of attacks that are coming from the outside.
0: Aztán figyelmezteti őket a majd kívülről érkező támadásokra.
1: All kinds of heresies are beginning to attack the church.
0: Mindenféle eretnekségek fogják megtámadni a gyülekezetet.
1: And then there were people from the inside who would rise up in rebellion.
0: És utána lesznek belül is emberek, akik lázadó módon felkelnek.
1: Draw people after themselves and lead to church splits.
0: És önmagukkal maguhoz vonják az embereket, és gyülekezeti szakadásokat idéznek elő.
1: Now he's giving these elders a responsibility.
0: És utána egy kötelességet bíz ezekre a vénekre.
1: Therefore watch.
0: Azért figyeljetek.
1: And remember that for 3 years I did not cease to warn everyone night and day with tears.
0: Megemlékezzen arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könyhullatással inteni mindenkit.
1: Now look at verse 32.
0: Aztán 32.
1: Now, brethren,
0: és most atyám fiai.
1: I commend you to God and to the word of his grace, which is able to give you an inheritance among all those who are sanctified.
0: Ajánlok titeket az Istennek és az ő kegyelmessége szavának, aki felépíthet és adhat nektek örökséget minden megszenteltek között.
1: Now look to yourselves.
0: Nézzetek magatokra.
1: But as an elder you got another responsibility.
0: De hogyha, tehát figyeljetek magatokra, de ha vén vagy elöljáró, akkor egy másik kötelességed
1: is look
0: van.
1: To the flock.
0: Meg kell nézned a nyájat is.
1: And you mustn't be satisfied until you've brought each one of them into the inheritance of those who are truly sanctified.
0: És nem lehetsz nyugodt addig, amíg a nyáj minden egyes tagját be nem vezetted az örökségébe, amit azok kapnak, akik megszentelődnek.
1: Come to 2 Corinthians.
0: Menjünk a 2 Korintushoz.
1: Come to chapter 10.
0: 2 Korintus 10.
1: I think it's chapter 10.
0: Szerintem a 10. rész.
1: I do want that one. Let me see if I can find it somewhere.
0: Megkeresem, hogy megtalálom-e valamit.
1: I'm sorry, it's Romans chapter 15. I want.
0: Tehát bocsánat, a Róma 15-ről.
1: Romans chapter 15. I'm so sorry.
0: Róma 15.
1: And this is what he's saying.
0: Következőt mondja.
1: Let's pick this up.
0: Akkor innen folytassuk.
1: And come to verse 16.
0: 16. vers.
1: Come to verse 15.
0: 15. vers.
1: Into the verse. I'm reminding you because of the grace given to me by God.
0: A vers második felétől emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által.
1: That I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. Can you see this again and again?
0: Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Szellem által megszentelt. Tehát figyeljétek meg, ez újra és újra előkerül ez a téma.
1: It's a work of grace.
0: Ez a kegyelem munkája.
1: But it's led to the sanctifying of the Gentiles.
0: De a pogányok megszentelése az eredmény.
1: Therefore I have reason to glory in Christ Jesus in the things which pertain to God.
0: Van azért, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban az Istenre tartozó dolgokban.
1: For I will not dare to speak of any of these things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient.
0: Mert nem merek szólni semmiről, amit nem a Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére szóval és tettel.
1: You see, the heart of sanctification.
0: Tudjátok, azt megszentelődés lényege veleje.
1: Is that you live a life like Jesus.
0: Az, hogy úgy éltek, ahogy Jézus.
1: Where you're totally submitted to the Father.
0: Teljes alávetettségben az Atyának.
1: And you obey everything he tells you to do.
0: És engedelmeskedtek minden parancsának.
1: That's the heart of sanctification.
0: Ez a lényege a megszentelődésnek.
1: You're totally available.
0: Teljesen Isten rendelkezésére álltok.
1: Captured by his love.
0: Teljesen fogjul egy titeket az ő szeretete.
1: And you prove that by a life of obedience.
0: És ezt engedelmes élettel bizonyítjátok.
1: Never once did Jesus in 33 years ever do his own thing. He only ever did God's thing.
0: Jézus az ő földi 33 éve alatt soha nem tette a saját akaratát, mindig az Atya akaratát tette.
1: So I won't dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient.
0: Tehát 18-as vers, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére szóval
1: is tette. As a result of that obedience,
0: ennek az engedelmességnek az eredménye,
1: mighty signs and wonders flowed out of them by the power of the Spirit.
0: Az, hogy hatalmas jelek és csodák áradtak ki belőlük a Szent Szellem ereje által.
1: So that from Jerusalem,
0: úgyhogy Jeruzsálemtől,
1: as far as Illyricum,
0: és környékétől Illíriáig,
1: Paul fully preached the gospel.
0: Pál maradéktalanul prédikálta Krisztus evangéliumát.
1: Yes, it's happening to this. I could go on and on with all these scriptures.
0: Tehát sorolhatnám a verseket egymás után.
1: What I want to do before we close tonight is to come really right to the point of this issue.
0: De azt gondolom, hogy mielőtt ma befejezzük, szeretnék az egész dolognak a lényegére térni.
1: You see, we gotta understand what the real problem is.
0: Tudjátok, meg kell értenünk, hogy mi az igazi probléma.
1: And to do that, we really got to go back to Adam and Eve.
0: És ehhez vissza kell térnünk valóban Ádámhoz és Évához.
1: When God created them,
0: amikor Isten megteremtette őket,
1: He created them to live in total dependence upon Him.
0: Arra teremtette őket, hogy teljes tőle való függésben éljenek.
1: And in this initial state, they were sanctified.
0: Ebben a kezdeti állapotukban Ádám és Éva megszenteltek voltak.
1: And they lived their lives as holy, sanctified beings.
0: És szent, megszentelt emberekként éltek.
1: God was a total despot.
0: Isten egyeduralkodó volt.
1: And they joyfully did whatever He told them to do.
0: És ők boldogan engedelmeskedtek Isten minden utasításának.
1: They never made a decision of their own.
0: Soha nem döntöttek önállóan semmiről.
1: They lived a life of total love towards Him.
0: Istent szerették teljes lényükkel.
1: Total dependence upon Him.
0: És maradéktalanul tőle fügtek.
1: And obeyed whatever He told them to do.
0: És Isten minden utasításának engedtek.
1: And as a result of that,
0: ennek eredményeképpen,
1: they were set apart exclusively for God's use.
0: Kizárólag Isten használatára voltak elkülönítve.
1: See, let's get hold of the root meaning of sanctification in terms of practical living.
0: Tehát ragadjuk meg a megszentelődésnek a lényegét a gyakorlati életektől megközelítve a dolgot.
1: It means set apart exclusively for a particular use.
0: Ez azt jelenti a megszentelődés, hogy valami el van különítve konkrétan egy használatra.
1: It's not a holy look on your face.
0: Nem egy szent arckifejezésről van szó.
1: And it's not rules and regulations which you try to do or not to do.
0: És nem szabályok rendszeréről, amit az ember megpróbál betartani, vagy tilalmakról, amiket
1: it's
0: kerül.
1: It's fundamentally a hard attitude.
0: Hanem alapvetően a szív hozzáállásáról van szó.
1: You say, Lord, I love you with all my heart.
0: Amikor azt mondja az ember, hogy Uram, teljes szívemmel szeretlek.
1: Absolutely attentive to whatever you say.
0: És koncentrálok minden szavadra.
1: And whatever you say, I do it perfectly the way you tell me to do it.
0: És bármit mondasz nekem, én azt tökéletesen úgy hajtom végre, ahogyan mondod.
1: Now that's how Jesus lived.
0: Jézus így élt.
1: And that's how Adam and Eve lived before the devil came to tempt them.
0: És Ádám és Éva is így élt, mielőtt az ördög nem jött megkísérteni őket.
1: While they lived in that relationship,
0: miközben ebben a kapcsolatban éltek Istennel,
1: I put down five things which characterize them.
0: Leírtam öt dolgot, ami jellemezte Ádámot és Évát ebben az időszakban.
1: Number one.
0: Először is.
1: They enjoyed perfect fellowship and intimacy with God.
0: Istennel tökéletes közösségben éltek és tökéletesen bensőséges kapcsolatban.
1: It was a life of absolute joy.
0: Ez az abszolút örömteli élet volt.
1: They loved His presence.
0: Szerették Isten jelenlétét.
1: And knew Him intimately through their spirit.
0: És a szellemük által bensőségesen ismerték Istent.
1: You see, you can't know God any other way.
0: Tudjátok, más módon nem lehet Istent ismerni.
1: Until your spirits come alive,
0: amíg a szellemetek meg nem elevenedik,
1: you can't communicate with God.
0: Nem tudtok Istennel kommunikálni.
1: Because God is spirit.
0: Mert Isten szellem.
1: Now he can invade this physical time-space world. He can make things happen. He can even cause audible voices to come.
0: Ő behatolhat ebbe az idő és tér világába, el tudja érni, hogy megtörténjenek dolgok, akár még azt is eléri, hogy hallható hangot halljatok.
1: But the heart of the relationship is spirit to spirit.
0: De a kapcsolatotok lényege az szellemtől szellemig megy.
1: And Jesus said in John chapter 4.
0: És Jézus azt mondta a János 4-ben.
1: To this woman who just had a mighty encounter through Jesus of salvation.
0: Ennek az asszonynak, aki Jézuson keresztül hatalmas találkozást élt át a megtérés az üdvösséggel.
1: And she was asking, well, how do we worship God? Do we, because I'm a Samaritan, do we do it the Samaritan way? Do we do it the Jewish way?
0: Azt kérdezte ez az asszony Jézustól, hogy hogyan kell Istent imádni, a zsidó módon vagy a szamaritánus módon?
1: Do we like the Pentecostals or like the Baptists or like the Presbyterians? Which is the right way?
0: Úgy csináljam, ahogy a pünkösdiek, vagy úgy, ahogy a baptisták, vagy úgy, ahogy a metodisták? Mi a megfelelő módszer?
1: Do we go into a building or do we go out into the fields? What's the right way? Do we go into a mountain or do we go down into a cave?
0: Menjünk ki a szabad természetbe, vagy menjünk be egy épületbe, menjünk fel egy hegyre, vagy rejtőzünk el egy barlangba?
1: And Jesus said, basically, woman, you're starting in the wrong place.
0: És Jézus azt mondta alapvetően, hogy nem a jó kiindulási pontot választottad.
1: God is seeking those to worship Him in spirit and in truth.
0: Isten olyanokat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt.
1: He's looking for people.
0: keresi az embereket.
1: Who will have a spirit-to-spirit relationship with him.
0: Akikkel a szellemével tud az ő szellemükkel kapcsolatban lenni.
1: And then he says this.
0: És aztán azt mondta.
1: God is spirit.
0: Isten szellem.
1: And those that worship him must worship him in spirit and in truth.
0: És akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell őt imádniuk.
1: The thing that God cannot stand is religious hypocrisy.
0: Isten, amit ki nem állhat, az a vallásos képmutatás.
1: He hates it.
0: Gyűlöli ezt.
1: He said to the Jews on one occasion.
0: Egyszer azt mondta a zsidóknak Jézus.
1: He said, "You honor me with your lips, but
0: Isten,
1: your hearts are far from me."
0: A szátokkal becsültök, tiszteltek engem, de a szívetek távol van tőlem.
1: I want you to know me. I want to know you, spirit to spirit.
0: Azt akarom, hogy ismerjetek, azt akarom, hogy szellemtől szellemig ismerjelek titeket.
1: And if it's truly the spirit, it's also got to be in truth.
0: És hogyha szellemben van a dolog, akkor muszáj, hogy igazságban legyen.
1: I can't pretend, I can't play act.
0: Nem játszhatom meg magam, nem csinálhatok úgy, mintha.
1: I've got to talk to him with total honesty and absolute integrity.
0: Teljesen őszintén és becsületesen kell Istennel beszélnem.
1: And he will respond to me in the same way.
0: És akkor ő is ugyanígy fog hozzám viszonyulni.
1: Now, while this relationship existed,
0: amíg Ádámék ilyen kapcsolatban voltak Istennel,
1: they knew his presence. They loved his presence and they knew him intimately.
0: Ismerték és szerették Isten jelenlétét és ismerték őt bensőséges módon.
1: Now that's the heart, that's where it begins.
0: Ez a eleje a dolognak, itt kezdődik az egész.
1: Number two.
0: Második pont.
1: They were filled with God's eternal life just the same way that Jesus was.
0: Ugyanúgy tele voltak Isten örök életével, ahogy Jézus is.
1: Because of the relationship,
0: a kapcsolatuk miatt,
1: God's eternal life could flow into their humanity without any restriction.
0: Isten örök élete minden korlátozás nélkül tudott beáradni az ő emberi lényükbe.
1: And in that life is the power to rule.
0: És ebben az életben van uralkodási erő.
1: And by the power of his eternal life, they could rule over themselves completely.
0: És Isten örök életének az erejével Ádámék maradéktalanul uralni tudták önmagukat.
1: And they could rule over all that God had created and keep it in perfect order.
0: És kormányozni tudtak, és teljes rendben tudtak tartani mindent, amit Isten teremtett.
1: Now that ability flowed into them from God.
0: Ez a képesség Istentől áradt beléjük.
1: But it flowed through their humanity with this tremendous ability that came.
0: És Istennek az elképesztő képességeivel, ami ezzel együtt járt, ezzel együtt áradt át az emberi lényükön.
1: Number three.
0: Harmadik pont.
1: They had unlimited access to all the power and resources of his grace.
0: Korlátlanul hozzáférhettek Isten kegyelmének teljes erejéhez és minden erőforrásához.
1: Number four.
0: Negyedik pont.
1: They were impregnable to the devil and he could not touch them.
0: A sátán nem tudott hozzájuk férni semmilyen módon, nem tudta megérinteni őket.
1: Now, I'm not going to prove this to you, but I'm making a statement.
0: Nem tudom bebizonyítani, de azért kijelentek itt most valamit.
1: The devil has never been able to penetrate the kingdom of God and he never will be able to.
0: A sátán soha nem tudott behatolni Isten királyságába és soha nem is lesz képes rá.
1: Inside the kingdom,
0: a királyságon belül,
1: there's total security from the devil and he can't touch us.
0: Teljesen biztonságban vagyunk az ördögtől és nem tud hozzánk érni.
1: He couldn't touch Adam and Eve until they stepped out of the kingdom.
0: Ádámot és Évát sem tudta érinteni, amíg ki nem léptek a királyságból.
1: And only then could he get them.
0: Csak akkor tudta őket elkapni.
1: So within the kingdom,
0: tehát a királyságon belül,
1: they were impregnable to the devil, he could not touch them.
0: Támadhatatlanok voltak az ördög részéről, nem tudott hozzájuk nyúlni.
1: Number five.
0: Ötödik pont.
1: At that time,
0: akkor,
1: while that situation continued,
0: amíg ez a helyzet fennállt,
1: no sin, disease, sickness, death. Do you want to say these one after me? I don't know how you're going to do it. No sin.
0: Tehát nem, semmi bűn.
1: No disease.
0: Semmi betegség.
1: No sickness.
0: Semmi egyéb kórság.
1: No death.
0: Semmi halál.
1: No sorrow.
0: Semmi bánat.
1: No pain.
0: Semmi fájdalom.
1: No hate.
0: Semmi gyűlölet
1: was found anywhere in God's creation.
0: Nem volt található sehol Isten teremtett világában.
1: They just weren't there.
0: Egyszerűen ezek a dolgok nem voltak.
1: And then we come to the tragic fall.
0: És utána jön a tragikus bukás.
1: Now this is the temptation of the devil.
0: Ez az ördög kísértése.
1: He didn't tempt them to sin.
0: Nem bűnre csábította őket.
1: He first of all maligned God's character.
0: Hanem először is Isten jellemét homályosította be.
1: While you're living under God's rule, you can never come to the full emancipation of yourselves.
0: Azt mondta nekik, hogy amíg Isten uralma alatt éltek, addig egyáltalán nem tudjátok felemelni magatokat egy egyenjogosított szintre.
1: God's deliberately keeping you under.
0: Isten szándékosan a saját hatalma alatt tart titeket.
1: Because he doesn't want you to become like God.
0: Mert nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő.
1: But if you step out from under that tyrannical rule,
0: de hogyha kiléptek Istennek a zsarnoksága alól,
1: and if you become independent,
0: és önállóak lesztek,
1: then you can develop the resources within yourself.
0: Akkor kifejleszthetitek a bennetek levő forrásokat.
1: And by your own power,
0: és saját erőtökkel,
1: and by your own self-life,
0: és saját életetekkel,
1: you can develop yourself to the full stature of God, and you can become just like God.
0: Kifejleszthetitek magatokat annyira, hogy olyanok lesztek, mint Isten.
1: Now most secular theory basically has that as the idea. We only got to emancipate ourselves and we can make this world perfect.
0: A legtöbb világi filozófia és ideológia ezen alapszik, hogy fejlesszük ki magunkat, legyünk felemelkedettek, és akkor tökéletes lesz a világ.
1: The devil didn't tempt them to sin, that would have been too obvious.
0: Tehát a sátán nem bűnre csábította Ádámékot, mert az túl nyilvánvaló lett volna.
1: Why do you live under God's authority all the time? Just saying yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, and doing whatever He tells you.
0: Ha nem azt mondta, hogy hát miért vagytok Isten hatalma alá, hogy bármit mond nektek, azt mondjátok, igen, Uram, bármit parancsol.
1: Why don't you step out and start making your own decision?
0: Miért nem léptek ki és kezdetek önálló döntéseket hozni?
1: You've got tremendous ability within your self-life to come into the fullness of God. Step out and develop yourselves and you'll become just like God.
0: A saját életetekben óriási lehetőségek rejlenek, úgyhogy éljétek a saját életeteket, kilépjétek ki Isten hatalma alól, olyanok lesztek, mint ő.
1: They had no intention to become sinners.
0: Ádám még egyáltalán nem akartak bűnösök lenni.
1: They expected, in fact, to improve themselves until finally all the fullness of God was their own.
0: Igazából arra számítottak, hogy olyan szintig tudják majd magukat javítani és fejleszteni, amíg minden, ami Istené, az övék is lesz.
1: They fell into the trap of stepping into independence.
0: Beléptek abba a csapdába, hogy függetlenek legyenek.
1: They had no intention of becoming sinners.
0: Egyáltalán nem szándékoztak bűnössé válni.
1: But the moment they stepped into independence,
0: de abban a pillanatban, amikor a függetlenségbe léptek, mindent elvesztettek,
1: they became the prisoners of Satan,
0: a sátán rabjai lettek,
1: and they fell and became they were prisoners of sin and Satan instead.
0: Elbuktak, és a sátán és a bűn fogjai lettek, ahelyett, hogy szabadok lettek volna, és tökéletesek.
1: Four things that they immediately lost.
0: Négy dolgot veszítettek el azonnal.
1: Because God said to them, if you eat of the tree of the knowledge of good and evil, then you will die.
0: Mert Isten azt mondta nektek, hogy abban a nekik, hogy abban a pillanatban, amikor eztek a jó és gonosz tudásának a fájáról, meg fogtok halni.
1: They said, all you need to know what's right or wrong, and you can then have the power to do it.
0: A sátán meg azt mondta, hogy tudni fogjátok akkor, hogy mi a jó és mi a rossz, és erőtök lesz azt tenni, amit akartok, ami helyes.
1: That's a horrible lie.
0: Ez egy szörnyű hazugság volt.
1: Because when the devil gets onto you, you can't do what you want to do, and you can't be what you want to be.
0: Mert amikor az ördög rád száll, akkor nem tudod azt tenni, amit akarsz, és nem tudsz az lenni, ami akarsz.
1: It's four things happened to them.
0: Tehát négy dolog történt Ádámmal és Évával.
1: Number one.
0: Először.
1: They instantly died as far as their spirit was concerned.
0: Azonnal meghaltak szellemileg.
1: It wasn't soul death, it was spirit death. They lost all reality of ability to fellowship with God in the spirit.
0: Nem a lelkük halt meg, hanem a szellemük. Tehát elvesztették minden képességüket arra, hogy a szellemükkel Istennel kapcsolatban legyenek.
1: The moment it says this in Ephesians 4:18.
0: Ez az Efézus 4:18-ban van.
1: They were immediately cut off or alienated, they were cut off from the life of God.
0: Azonnal el lettek vágva, avagy elidegenedtek Isten életétől.
1: And their only resources was their own soul life.
0: Akkor már csak a saját lelki életük volt az erőforrásuk.
1: And they went on living a long time, but it was only by the power of their soul life.
0: Még nagyon sok ideig éltek fizikailag, de csak a lelki, a saját életük ereje által.
1: Now this is an interesting thought.
0: Ez egy érdekes gondolat.
1: Adam lived 930 years before he died.
0: Mert Ádám 930 évig élt, mielőtt meghalt.
1: See, sin didn't immediately shorten his life, but as they went on generation to generation, the life cycle got shorter and shorter, because sin was doing its devilish work, even to cut short their soul life.
0: Nem azonnal halt meg Ádám fiatal korában, hanem minden generáció, minden nemzedék rövidebb ideig élt utána, mert a sátán végezte a maga pusztító életét, és még az ő saját lelki életüket is megrövidítette.
1: Because all these terrible things began to come into creation, sickness and disease and hate and pain and all these other things, and as a result they started living less and less time.
0: Mert mindenféle szörnyű dolog bejött a teremtett világba, a betegség és a halál és a bánat és a fájdalom, és így az emberek egyre rövidebb ideig éltek.
1: But when that first man stepped out of the perfection that he was in, as he obeyed God completely, he went on living and living and living. Even for, it took a long time for death to work its way into his soul life.
0: De az első ember, amikor belépett az Istentől való függésből az önállóságba, még sokáig élt fizikailag, mert a saját lelki élete életben tartotta hosszú ideig.
1: Can you hear what I'm saying?
0: Halljátok, amit mondok?
1: And all sickness, disease and death, it has its root in sin, and the more it gets hold of humanity, the more it cuts even their soul life short.
0: Minden betegségnek és halálnak a gyökere a bűnben van, és minél inkább megragadja a bűn az emberek életét, annál rövidebb lesz az embereknek a saját lelki alapon élt élete.
1: Number two, I've said this already, but
0: második dolog, már mondtam.
1: They lost God's eternal life.
0: De elveszítették Isten örök életét.
1: As a result,
0: ennek eredményeként,
1: they had no power to govern themselves.
0: Már nem volt erejük.
1: And they had no power to rule over God's creation.
0: Önmaguk fölött uralkodni és Isten teremtett világa fölött uralkodni.
1: So all of creation then went into chaos.
0: Tehát az egész teremtett világ fejreállt és kaotikus lett.
1: And their death and sin had its effects on all of creation.
0: És most már a bűn és a halál és a betegség hatása ott van az egész teremtett világban.
1: Number three.
0: Harmadik dolog.
1: They completely lost fellowship with God.
0: Teljesen elvesztették a közösséget Istennel.
1: When God came into the garden looking for them,
0: amikor Isten bejött a kertbe és őket kereste,
1: because the pain of that separation was much greater in God's heart, I think, than in Adam's heart. He said, Adam, where are you?
0: Azt gondolom, hogy Isten szívében sokkal nagyobb volt a fájdalom az elválasztottság miatt, mint Ádám szívében. Így kiáltott Isten, hogy Ádám, hol vagy?
1: And when, instead of rushing joyfully into his presence like they used to, they ran away and hid themselves.
0: És ahelyett, hogy az emberek örömmel Isten jelenlétébe futottak volna, mint korábban, elrejtőztek ilyetten.
1: Because they knew they were somehow they knew they were no longer holy. They couldn't come near a holy God because now the separation of sin had come between them.
0: Mert valahogyan már tudták, hogy ők már nem szentek, tehát nem közeledhetnek egy szent Istenhez, mert valahogy a bűn egy választó falat épített közéjük.
1: And number four.
0: Negyedik dolog.
1: They were no longer protected by from the devil, and he could attack their lives and do what he liked with them.
0: Már nem voltak védve az ördög ellen, aki megtámadhatta az életüket és azt csinálhatott velük, amit akart.
1: And the tragedy of sin coming into the world and across the human race, the price of that is immeasurable.
0: És szinte mérhetetlen annak a tragédiája és annak a kára, amit az okozott, hogy a bűn behatolt az emberiség életébe.
1: And then God sent Jesus into the world.
0: És aztán Isten elküldte Jézust a világba.
1: And what I want us to see is that he came into exactly the same humanity that Adam and Eve had before they sinned.
0: Szeretném, hogyha látnátok, hogy Jézus pontosan olyan emberként jött el a világba, amilyen emberi élete Ádámnak és Évának volt a bűnbeesés előtt.
1: The difference between their two lives was the decision that each of them made.
0: Kettőjük élete között a különbséget az a döntés jelentette, amit meghoztak.
1: Adam and Eve made the decision to disobey God and to become independent.
0: Adam és Éva úgy döntött, hogy engedetlenek lesznek Istennel szemben, és függetlenek lesznek.
1: And their sin was the fruit of the independence.
0: És a bűnük, azaz önállóságuk, függetlenségük gyümölcse volt.
1: The root was independence.
0: A gyökér az a függetlenség volt.
1: And that's why before God can save anybody, he's got to deal with their independence and not just try and deal with their sin, because that's only a fruit of something much deeper.
0: És ezért van az, hogy ha Isten valakit meg akar váltani, akkor először az illető függetlenségével kell elbánni, és nem a bűneivel, mert a bűnei azok az alapproblémának, az függetlenségnek a gyümölcsei.
1: Amen. So Jesus came to live in exactly the same humanity.
0: Tehát Jézus ugyanolyan emberként jött el, amilyen Ádám és Éva volt.
1: He was tempted in exactly the same ways that Adam was. We're told that in Scripture.
0: Ugyanolyan módokon megkísértetett, mint Ádám, ez a Bibliában is benne van.
1: But he always made a decision.
0: De hozott egy döntést.
1: I will do my Father's will.
0: Megteszem az Atyám akaratát.
1: Whatever he says.
0: Bármit is mond.
1: And whatever it costs.
0: És bármibe kerül.
1: Not for one minute or one day will I ever live my own independent life.
0: Egyetlen nap, egyetlen percig sem fogom a saját független életemet élni.
1: He could have done.
0: Megtehette volna.
1: He had the ability, but he never chose to do that.
0: Képes volt rá, de úgy döntött, hogy soha nem fogja megtenni.
1: But he chose to live the way that Adam should have lived.
0: Hanem úgy döntött, hogy úgy él, ahogy Ádámnak kellett volna.
1: And he demonstrated that when this humanity is totally obedient.
0: És bemutatta, hogyha az emberi lény teljesen engedelmes.
1: It's incredibly, wonderfully beautiful.
0: Akkor ez kihetetlenül és csodálatosan szép.
1: It's powerful.
0: Erőteljes.
1: It's sinless.
0: Bűntelen.
1: It's untouchable by the devil.
0: És az ördög nem érhet hozzá.
1: The eternal life of God can flow into him and out through him in a river of life and blessing that brings salvation and deliverance to many others.
0: És Istennek az örök élete áldásként és életként beleállhat ennek az embernek az életébe, ami másokra üdvösség és gyógyulás és szabadulásként árad tovább.
1: You see, your sanctification and my sanctification.
0: Tudjátok, a ti megszentelődésetek és az enyém.
1: It affects us very seriously, obviously.
0: Nagyon komolyan befolyásolja az életünket.
1: But it also affects the whole world in which we live.
0: De azt az egész világot is érinti, amiben élünk.
1: If we become truly sanctified,
0: ha valóban megszentelődünk,
1: then we become like Jesus in the way that we live, and it flows out of us the same way it flowed out of him.
0: Akkor ugyanúgy fogunk élni, ahogy Jézus élt, és ugyanez a fajta élet fog kiáradni belőlünk mások felé.
1: That's what Paul says. He said, when I got these Gentiles to sanctification, then a mighty flow of miracles flowed out through them.
0: Ezt mondta Pál is, hogy amikor elértem a pogányoknál, hogy megszentelődjenek, akkor a csodáknak hatalmas áradata indult el.
1: You see, that's why you shouldn't go to a cave and try and meet God on your own. You've got to come to sanctification in a hostile world, because that's where your sanctification has got power to change the world.
0: Tudjátok, ezért van az, hogy nem szabad elvonulnotok egy barlangba, hogy ott magatokban legyetek szentek, hanem egy ellenséges világban kell megszentelteknek lennetek, azért, hogy meg tudjátok változtatni ezt a világot.
1: That's why I'm a bit wary of some of these prayer movements which end up with people spending all their time just loving Jesus in his presence, and they never go out and loose that power into a sin-sick dying world that's all around them.
0: Ezért fáradok bele időnként azokba az ima mozgalmakba, amelyek csak arról szólnak, hogy az emberek elvonulnak, és csak Jézus szeretik, és vele vannak kapcsolatban, és ezt élvezik, és sosem mennek ki a beteg világba, hogy ezt megérintsék és helyreállítsák.
1: And Jesus makes this very clear.
0: Jézus nagyon világosra tette ezt.
1: He didn't call his disciples just to holiness.
0: Nem csak szentségre hívta a tanítványait.
1: He called them to be holy in the world.
0: Hanem arra, hogy a világban legyenek szentek.
1: So that the world through them might believe and might be changed.
0: Hogy a világ rajtuk keresztül hihessen és megváltozhasson.
1: He was perfectly holy.
0: Ő tökéletesen szent volt.
1: And as a direct result, mighty miracles and God glorifying works constantly flowed out of his sanctified life.
0: És ennek eredményeképpen állandóan hatalmas csodák és Isten dicsőítő dolgok történtek Jézus megszentelt életén keresztül.
1: Someone who's truly sanctified.
0: Hogyha valaki teljesen megszentelt,
1: automatically miracles of the life of Jesus will flow out through them.
0: Automatikusan Jézus életének a csodái kezdenek áradni az ilyen emberből.
1: We could spend a long time on this.
0: Nagyon sok időt tölthetnénk ezzel a témával.
1: Jesus makes this very clear.
0: De Jézus nagyon világosra tette.
1: It's such an important thing. I want to spend probably the rest of this time on this.
0: Az annyira fontos, hogy valószínűleg a még hátralevő időmet ezzel fogom tölteni.
1: Come to John 14.
0: A János 14-hez lapozatok.
1: He describes the life that he has with the Father.
0: Leírja Jézus azt az életet, amit ő az atyával él.
1: He said, I live by the Father.
0: Azt mondja, én az atya által élek.
1: I obey the Father.
0: Engedelmeskedek neki.
1: I prove that I love the Father by the way that I obey him.
0: Az engedelmességemmel bizonyítom be, hogy szeretem őt.
1: And now I want to bring you, after my resurrection, I want to bring you to where I am.
0: És majd a feltámadásom után el akarlak titeket juttatni arra az állapotra, amiben én vagyok.
1: And then he goes on to say,
0: és utána azt mondja,
1: verse 11,
0: a 11. versben,
1: believe me that I am in the Father and the Father is in me.
0: Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van.
1: Or else believe me for the sake of the works themselves.
0: Ha pedig nem magukért, a cselekedetekért higgyetek nekem.
1: You've looked at this for 3.5 years.
0: Ezt 3.5 éve nézitek már.
1: You've seen the fellowship between the Father and the Son.
0: Látjátok a közösséget az atya és a fiú között.
1: You've seen the intimacy that we enjoy with each other.
0: Látjátok, hogy milyen bensőséges kapcsolatban vagyunk egymással.
1: My passion is to be with the Father.
0: Azért ég a szívem, hogy az atyával legyek.
1: To love the Father.
0: Szeressem őt.
1: Let him have complete access to my humanity.
0: Hogy ő teljesen hozzáférhessen az én emberi lényemhez.
1: Then through me.
0: És aztán rajtam keresztül.
1: He can speak his mighty words.
0: Kimondhassa az ő hatalmas szavait.
1: And he can do his mighty works.
0: És megtehesse a hatalmas cselekedeteit.
1: Now I'm inviting you guys into the same relationship.
0: Gyerekek, én titeket is erre a kapcsolatra hívlak.
1: Believe me.
0: Higgyetek nekem.
1: Verse 12.
0: 12. vers.
1: But most assuredly.
0: Bizony mondom nektek.
1: I say to you, he who believes in me,
0: aki hisz én bennem,
1: the works that I do, he will do also.
0: az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én.
1: And greater works than these he will do, because I go to the Father.
0: És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek.
1: Whatever you ask the Father in my name, that will I do, that the Father might be glorified in the Son.
0: Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban.
1: If you ask anything in my name, I will do it.
0: Ha valamit, bármit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.
1: If you love me,
0: ha szerettek engem,
1: you will, is the correct term, you will keep my commandments.
0: Meg fogjátok tartani a parancsaimat.
1: If you love me, you will keep my commandments.
0: Ha szerettek engem, meg fogjátok tartani a parancsaimat. Ez a megfelelő fordítás.
1: You can't be a lover of me without being obedient to me.
0: Nem szerethettek engem, ha nem engedelmeskedtek nekem.
1: I could not be a lover of my father without being obedient to him.
0: Én sem szerethetném az atyámat anélkül, hogy engedelmeskednék
1: neki. That's the heart of sanctification.
0: Ez a megszentelődés lényege.
1: I'm exclusively for his use.
0: Hogy én kizárólag az ő használatára vagyok.
1: I've never been for my use.
0: Soha nem a saját céljaimat szolgáltam.
1: Not for one second has anyone or anything made me do something that wasn't pleasing to the Father.
0: Soha semmi és senki nem tudott rávenni arra, hogy akár egyetlen másodpercig is olyat csináljak, ami az atyának nem kedves.
1: And what's flowed out of me all these years you've been watching.
0: És ti figyeltétek, hogy mindezekben az években mi áradt ki belőlem. Ez pedig az atyával való kapcsolatomnak a folyománya.
1: I'm inviting you into the same relationship.
0: És most titeket is ugyanerre a kapcsolatra hívlak.
1: But through you, it's going to be even more powerful.
0: De rajtatok keresztül ez még erőteljesebb lesz.
1: Because while I was on earth, I was restricted in my authority.
0: Mert miközben én a Földön voltam, nekem korlátozott volt a hatalmam.
1: All I could do was to recover what Adam had lost.
0: Csak azt tudtam visszaszerezni, amit Ádám elveszített.
1: And Adam had no authority in the heavens, he only had authority on earth.
0: És Ádámnak nem volt hatalma a levegőjégben, csak a Földön.
1: While he obeyed me, he had the rule of the earth.
0: Amíg engedelmeskedett nekem, addig uralkodhatott a Földön.
1: I never gave the rule of heaven to him, because I wanted to test him to see whether he would be obedient.
0: És soha nem adtam neki a levegőjégben a hatalmat, mert előbb ki akartam próbálni, hogy engedelmese.
1: And when he disobeyed me,
0: és amikor engedetlen volt,
1: he lost that authority.
0: Elvesztette ezt a hatalmat.
1: And he never had authority in the heavens.
0: És a levegőjégben soha nem kapta meg a hatalmat.
1: Now God's got another man.
0: De Istennek most van egy másik embere.
1: The man Christ Jesus.
0: Az ember Krisztus Jézus.
1: Who's obeyed him perfectly for 33.5 years.
0: Aki tökéletesen engedelmeskedett neki 33.5 évig.
1: Even to death upon a cross, he's still saying, yes, Father, I'll die on a cross.
0: Egészen a kereszt halálig azt mondta, igen atyám, meg fogok halni a kereszten.
1: And that allowed God righteously to give to this man full authority in heaven, on earth and under the earth, all authority was given to him.
0: És ez Istennek lehetőséget adott arra, hogy jogszerűen hatalmat adjon Jézusnak, ennek az embernek, a levegőjékben, a földön és a föld alatt is.
1: We read this in Philippians.
0: Ezt a Filippi levélben olvassuk.
1: Because he was obedient even to death upon a cross.
0: Mert a kereszt halálig is engedelmes volt.
1: The Father has highly exalted him.
0: Az atya felmagasztalta őt magasra.
1: And given him a name which is above every name.
0: És egy minden név felett való nevet adott neki.
1: The name of Jesus.
0: Hogy Jézus nevére.
1: Every knee shall bow.
0: Minden térd megvajoljon.
1: And every tongue confess.
0: És minden nyelv vallja.
1: Jesus Christ is Lord to the glory of the Father.
0: Hogy Jézus Krisztus Úr az atya Isten dicsőségére.
1: Amen. Now, you see, you've got to see this.
0: Látni fogjátok.
1: The risen Christ is 1,000 times more powerful than the earthly Christ.
0: A feltámadott Krisztus ezerszer erősebb, mint a földi Krisztus.
1: You've got to see this.
0: Meg kell ezt értenetek.
1: What Jesus did on earth was fantastic.
0: Amit Jézus a földön tett, az elképesztő volt.
1: As far as he was concerned, it was a time of constriction and frustration.
0: De ő úgy érezte, hogy korlátok közé volt szorítva és frusztrálva volt emiatt.
1: Why?
0: Miért?
1: Because he couldn't yet deal with the demonic principalities that had their seats of authority in the heavenlies.
0: Mert még nem számolhatott le azokkal a démoni fejedelemségekkel, amelyeknek a trónja a levegőjékben volt.
1: While he was reclaiming what Adam lost.
0: Miközben visszaszerezte azt, amit Ádám elvesztett.
1: He had authority on earth, but not beyond that.
0: Volt a földön hatalma, de azon túl nem.
1: And he frequently says, I have power on earth to cast out devils.
0: És többször elmondta, hogy van hatalmam a földön démonokat
1: űzni.
0: Van hatalmam a földön betegeket gyógyítani. Van hatalmam a földön a bűnt megbocsátani.
1: But once he's risen from the dead,
0: de miután feltámadt a halálból,
1: and the Father righteously and gloriously said, now this man's proved his submission even to death upon a cross, I'm going to give him everything.
0: És az atya jogszerűen azt mondhatta, és boldogan azt mondhatta, hogy ez az ember engedelmeskedett nekem egészen a kereszt halálig, ezért mindent neki adok.
1: Now we have a man.
0: Most már van egy emberünk, egy ember,
1: who has all power,
0: aki minden erő és minden hatalom
1: in heaven,
0: a mennyben,
1: on earth,
0: a földön
1: and under the earth.
0: És a föld alatt.
1: And so when he appeared to his disciples after his resurrection,
0: tehát amikor a feltámadása után megjelent a tanítványainak,
1: this is what he said.
0: Azt mondta.
1: He said, all power.
0: Azt mondta, minden
1: in
0: erő.
1: On earth and under earth has been given to me.
0: Nekem adatott a mennyben, a földön és a föld alatt.
1: Now you go.
0: Most menjetek ti.
1: And make disciples of all nations.
0: És minden nemzetben képezzetek tanítványokat.
1: And I'm with you right to the end of the age.
0: És én veletek vagyok a korszak végéig.
1: Now the first beneficiary of this was the city of Jerusalem.
0: Ennek Jeruzsálem városa volt az első kedvezményezettje.
1: While Jesus walked around Jerusalem for 3.5 years.
0: Amíg Jézus járt Jeruzsálemben 33.5 évig.
1: He was fighting the demonic powers of the ruling religious spirits that ruled over the city of Jerusalem.
0: Harcolt azok ellen a démoni erők ellen, amik vallásos erők voltak és Jeruzsálemben uralkodtak.
1: He did amazing miracles.
0: Megdöbbentő csodákat tett.
1: In Jerusalem he brought a rotting corpse out of the tomb, Lazarus.
0: Jeruzsálemben kihozott egy rothadó hullát a sírból, ez Lázár volt.
1: He manifested the fullness of God's eternal life so you could see it and touch it and handle it.
0: Bemutatta Isten örök életének a teljességét, hogy az látható volt, hallható és tapintható.
1: He taught with great authority.
0: Nagy hatalommal tanított.
1: Said, no man has ever taught like this. No one's had this authority.
0: Azt mondták az emberek, hogy soha nem tanított még senki. Így senkinek nem volt ilyen hatalma eddig.
1: Thousands would come to the healing meetings.
0: Több ezre jöttek el a gyógyító alkalmakra.
1: But they wouldn't pay the price to become his disciples.
0: De nem fizették meg az árát annak, hogy tanítványok legyenek.
1: Because the Sanhedrin would be after them, and the religious spirits were filling them with fear.
0: Mert a nyomukban voltak a vallásos tekintélyek, és a vallásos szellemek, démonok üldözték őket.
1: So at the end of 3.5 years of the most amazing ministry.
0: Tehát 3.5 éves megdöbbentő szolgálat végén.
1: He had a committed membership to his church of 120 people.
0: A Jézus gyülekezetében 120 elkötelezett tag volt.
1: A lot of people floated on the edge, but they wouldn't come in and be really his disciple.
0: Nagyon sok ember követte őt az utakon, de nem jöttek sokan be, hogy a tanítványai legyenek.
1: Because of fear.
0: A félelem miatt.
1: Because of the demonic spirits.
0: A démoni szellemek miatt.
1: And because the price was too high.
0: És azért, mert túl magas volt a dolog ára.
1: One of the things that Jesus taught them in the upper room was how to take the demonic principalities down from the heavens and clear the heavens of demonic power.
0: Az egyik dolog, amit Jézus tanított a felházban a 120-nak, az az, hogy hogyan kell a levegő égben lerontani a trónjaikról azok a démoni fejedelmeket, amik ott uralkodtak.
1: And the first city to experience that was Jerusalem.
0: Az első hely, ahol ezt átélték, Jeruzsálem volt.
1: On the day of Pentecost,
0: pünkös napján,
1: they pulled those demonic powers down.
0: Lerontották ezeket a démoni erőket.
1: And when Peter walked out into the same city.
0: És amikor Péter kilépett ugyanebben a városban,
1: and preached to a crowd that had been responsible for crucifying Jesus.
0: És ugyanannak a tömegnek prédikált, amelyik felelős volt Jézus keresztre feszítéséért.
1: 3,000 repented on the spot.
0: 3,000-en tértek meg ott a helyszínen.
1: They were baptized.
0: Bemerítkeztek.
1: And they went into the church.
0: És csatlakoztak a gyülekezethez.
1: Now that's about 300% growth, 3,000% growth in one message.
0: Ez ilyen 300%-os siker, ugyan növekedés egyetlen prédikáció után.
1: A few weeks later.
0: Néhány héttel később.
1: A lame man was raised by the Peter. He pulled him up and he was healed.
0: Péter meggyógyított egy bénát, így felemelte kezénél fogva, meggyógyult az illető.
1: The city went crazy with this.
0: A város teljesen bezsongott ettől.
1: When Lazarus was raised from the dead.
0: Amikor Lázár feltámadt a halálból.
1: Lazarus was raised from the dead.
0: Tehát feltámadt Lázár.
1: There was no response.
0: Nem reagáltak az emberek erre.
1: Except a plan by the Pharisees and scribes to kill him.
0: Az egyetlen reagálás az a farizeusok és írástudók terve volt Jézus megölésére.
1: Now this lame man is raised.
0: Na most gyógyul ez a béna.
1: Wonderful miracle, but not to be compared with the miracle of Lazarus.
0: Ez csodálatos csoda volt, de nem összehasonlítható Lázár feltámadásával.
1: When he runs around leaping and praising God.
0: És amikor ez az ember ott ugrál és táncolva dicséri Istent.
1: Peter preaches once more.
0: Péter még egyszer prédikál.
1: 5,000 people turn to the Lord.
0: 5,000 fordulnak az Úrhoz.
1: So now the church is 8,000.
0: Tehát most már 8,000 fős a gyülekezet.
1: That's less than 6 months.
0: És ez kevesebb, mint fél év alatt történt.
1: By the end of 2 years, the church in Jerusalem was more than 20,000.
0: És több mint 20,000 fős volt a gyülekezet Jeruzsálemben, körülbelül 2 éven belül.
1: You see, you've got to see that when we become his resurrection, he said you're going to do greater works than I've done because you won't have the demonic oppression upon you that was upon me.
0: Jézus azért mondta a tanítványainak, hogy nagyobb dolgokat fognak cselekedni, mint ő, mert akkor a tanítványokon már nem volt az a démoni elnyomás, ami még ő rajta ott volt és korlátozta őt.
1: Amen.
0: Amen.
1: And so the church powerfully advanced.
0: Tehát a gyülekezet erőteljesen nyomult előre.
1: Amen. Now jump to John 17.
0: Lapozzunk a János 17-et.
1: We'll close with this bit for tonight. John 17.
0: Ma estére ezzel a résszel fog befejezni.
1: He's praying the famous prayer in the upper room before he's crucified.
0: Itt Jézus elmondja a híres imáját a felházban, mielőtt keresztre feszítik.
1: I want you to come to verse 17.
0: 17.
1: No, let's go back a bit.
0: Nem, kicsit 17-es előtt kezdjük.
1: Verse 12.
0: Tehát 17. rész, 12. vers.
1: So, while I was with them in the world, I kept them in your name.
0: Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben.
1: Those who you gave to me, I've kept, and none of them is lost, except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled.
0: Akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.
1: Now I come to you.
0: Most hozzád megyek.
1: And these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves.
0: És ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban.
1: I've given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world.
0: A te szavadat nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem a világból valók, amint hogy én sem a világból való vagyok.
1: Now that is verse 15.
0: Akkor 15. vers.
1: I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one.
0: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
1: I don't want them to go off into a cave somewhere and start a monastery. That's the last thing I want.
0: Nem akarom, hogy elmenjenek egy barlangba és valahogy egy ilyen szerzetes rendet alapítsanak. Ez az utolsó, amit szeretnék.
1: Right where the action is.
0: Én azt szeretném, hogy ott legyenek, ahol történnek a dolgok.
1: I want them to be warrior worshippers.
0: Azt akarom, hogy harcos imádók legyenek.
1: I've given you. Okay, I read that. Verse 16. They are not of the world, just as I am not of the world.
0: 16. vers. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból vagyok.
1: Sanctify them by your truth. Your word is truth.
0: Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te szabad igazság.
1: As you sent me into the world, I have also sent them into the world.
0: Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra.
1: And for their sake, I sanctify myself, that they may also be sanctified by the truth.
0: És én az ő érdekükben megszentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.
1: I don't pray for these alone, but for all those who will believe in me through their word. So he's got his eye on the harvest, amen?
0: Nem, de nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek, majd én bennem. Tehát Jézusnak a szeme előtt már az aratás lebeg.
1: This kind of sanctification doesn't lead to retreat from the world, it empowers you to be a witness in the world.
0: Ez a fajta megszentelődés nem arra vezet, hogy visszavonulj a világból, hanem arra, hogy erőteljes tanú legyél a világban.
1: And as a result,
0: ennek eredményeként
1: many are going to believe through their word.
0: Sokan fognak hinni az ő szavuknak, az ő beszédükre.
1: Verse 21.
0: 21. vers.
1: That they all may be one as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me.
0: Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
1: The glory, verse 22, the glory which you gave me, I have given to them.
0: 22. vers, én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, nekik adtam.
1: They may be one, just as we are one.
0: Hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk.
1: I and them.
0: Én ő bennük.
1: And you in me.
0: És te én bennem.
1: That they may be made perfect in one, that the world may know that you've sent me and have loved them as you love me.
0: Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.
1: Why don't we just summarize that?
0: Akkor foglaljuk össze ezt.
1: He prayed for them to be kept from the world, but they would need to stay in the world.
0: Tehát Jézus azért imádkozott, hogy Isten őrizze meg őket a világtól, de ott kellett maradniuk a világban.
1: He especially prayed that God would keep them in the truth and protect them from every lie.
0: Különösen imádkozott azért, hogy az Atya őrizze meg őket az igazságban és védje meg őket minden hazugságtól.
1: The word that he had already given them was the only truth.
0: Az a szó, amit Jézus már adott a tanítványoknak, az egyetlen igazság.
1: The devil was a liar and from the beginning, and he's the father of all lies.
0: Az ördög a hazugság hazug volt kezdettől fogva, és ő a hazugságok atya.
1: For their sake, he had already sanctified himself.
0: Jézus a tanítványok érdekében már megszentelte magát.
1: That they also may be sanctified by that truth.
0: Hogy ez az igazság őket is megszentelje.
1: See, he said to them earlier, he said, I am the way, I am the truth, and I am the life.
0: Korábban is azt mondta nekik, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet.
1: It's the only way to the Father.
0: Én vagyok az egyetlen út az Atyához.
1: There's no other life.
0: Nincs más élet.
1: There's no other truth.
0: Nincs más igazság.
1: There's no other way. This is it.
0: És nincs más út, nincs más élet. Ez az egyetlen.
1: So grab hold of it with all your mind.
0: Tehát teljes elmétekkel, lelketekkel ragadjátok ezt meg.
1: Number four.
0: Negyedik.
1: He prayed that many would believe in him through their life and their word.
0: Azért is imádkozott, hogy sokan, azokért a sokakért, akik majd hisznek Jézusban, a tanítványok életén és üzenetén keresztül.
1: Paul said in Romans 15.
0: Azt mondta Pál a Róma 15-ben.
1: He said, God brought obedience to the Gentiles in word and in deed.
0: Azt mondta, hogy Isten engedelmessé tette a pogányokat szóban és cselekedetben.
1: It wasn't just the word, it was the actions of their life. They all said the same thing.
0: Nem csak a szavaik voltak, hanem az életük üzenete is, tehát az életük és a szavaik összhangban voltak egymással.
1: Jesus said to his accusers.
0: Jézus azt mondta a vádlóinak.
1: If you can't believe me for my words, then believe me for my works. They all say the same thing.
0: Hogyha nem hisztek nekem a szavaimért, akkor higgyetek a cselekedetekért, hiszen azok ugyanazt mondják, amit a szavaim.
1: Now that's the life.
0: Tehát ez az élet.
1: Amen, that's the sanctified life.
0: Ez a megszentelt élet.
1: It's word and deed, word and deed.
0: Szó és cselekedet, szó és cselekedet.
1: And they are inseparable, joined one with the other.
0: Ez a kettő elválaszthatatlanul össze van kötve egymással.
1: He prayed that many would believe in him through their word and through their life.
0: Tehát imádkozott azokért a sokakért, akik a tanítványok élete és szavai miatt fognak hinni ő benne.
1: He prayed for them to have, this is number five, he prayed for them to have perfect intimacy, fellowship and unity with the three persons of the Godhead.
0: Azért imádkozott, hogy a tanítványainak tökéletesen bensőséges kapcsolata, közössége és egysége legyen az Istenség három személyével.
1: And as a result,
0: és ennek eredményeként,
1: they would now enjoy this same love and unity among themselves.
0: Ők is ezt a szeretetet és egységet élhessék át egymás között.
1: This would all happen once the Spirit had come to them.
0: Mindez akkor fog megtörténni, amikor a Szent Szellem közéjük jön.
1: Amen.
0: Amen.
1: Just repeat what I said earlier about Romans 15. Just six words and I'm finished.
0: Csak ismételjük meg, amit a Róma 15-ről mondtam az előbb, pár szó az egész.
1: They were sanctified by the Holy Spirit.
0: Tehát a tanítványokat a Szent Szellem szentelte meg.
1: God accomplished mighty things through word and deed.
0: Isten ugyanazt mondják, amit a szavaim.
1: Now that's the life.
0: Tehát ez az az élet.
1: Amen, that's the sanctified life.
0: Ez a megszentelt élet.
1: It's word and deed, word and deed.
0: Szó és cselekedet, szó és cselekedet.
1: And they are inseparable, joined one with the other.
0: Ez a kettő elválaszthatatlanul össze van kötve egymással.
1: He prayed that many would believe in him through their word and through their life.
0: Tehát imádkozott azokért a sokakért, akik a tanítványok élete és szavai miatt fognak hinni ő benne.
1: He prayed for them to have, this is number five, he prayed for them to have perfect intimacy, fellowship and unity with the three persons of the Godhead.
0: Azért imádkozott, hogy a tanítványainak tökéletesen bensőséges kapcsolata, közössége és egysége legyen az Istenség három személyével.
1: And as a result,
0: és ennek eredményeként,
1: they would now enjoy this same love and unity among themselves.
0: Ők is ezt a szeretetet és egységet élhessék át egymás között.
1: This would all happen once the Spirit had come to them.
0: Mindez akkor fog megtörténni, amikor a Szent Szellem közéjük jön.
1: Amen.
0: Amen.
1: Just repeat what I said earlier about Romans 15. Just six words and I'm finished.
0: Csak ismételjük meg, amit a Róma 15-ről mondtam az előbb, pár szó az egész.
1: They were sanctified by the Holy Spirit.
0: Tehát a tanítványokat a Szent Szellem szentelte meg.
1: God accomplished mighty things.

0: Azért imádkozott, hogy a tanítványainak tökéletesen bensőséges kapcsolata, közössége és egysége legyen az Istenség három személyével.
1: And as a result,
0: és ennek eredményeként
1: they would now enjoy this same love and unity among themselves.
0: Ők is ezt a szeretetet és egységet élhessék át egymás között.
1: This would all happen once the Spirit had come to them.
0: Mindez akkor fog megtörténni, amikor a Szent Szellem közéjük jön.
1: Amen.
0: Amen.
1: Just repeat what I said earlier about Romans 15. Just six words and I'm finished.
0: Csak ismételjük meg, amit a Róma 15-ről mondtam az előbb, pár szó az egész.
1: They were sanctified by the Holy Spirit.
0: Tehát a tanítványokat a Szent Szellem szentelte meg.
1: God accomplished mighty things through word and deed.
0: Isten hatalmas dolgokat tett meg szóval és tettel.
1: First of all in the life of Paul.
0: Először is Pál életében.
1: And then the Gentiles now became obedient in word and deed. There it comes again.
0: És utána már a pogányok is engedelmesek lettek szóval és tettel is. Újra ezt olvassuk.
1: Through whom mighty signs and wonders occurred by the power of the Holy Spirit.
0: Akiken keresztül hatalmas jelek és csodák történtek a Szent Szellem ereje által.
1: Now I'll just say this in closing tonight.
0: A ma esti zárószavam ez lesz.
1: Sanctification is a crisis.
0: A megszentelődés ez egy válsághelyzet.
1: It's like getting married.
0: Olyan, mint a házasságkötés.
1: There's a moment when you say I will.
0: Van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy akarom.
1: You take your solemn vows.
0: Az ünnepélyes fogadalmat elmondod.
1: In that moment of covenant, you are now one with your wife, and she's one with you for the rest of your life.
0: És a szövetség kötés pillanatában már egy vagy a feleségeddel, ő is egy veled, az életetek hátra levő részére ez van.
1: There's a crisis.
0: Ez egy döntő pillanat.
1: But then it takes decades to work it out, beloved.
0: De szeretteim, utána évtizedekig tart ezt megvalósítani.
1: There's a process.
0: Ez egy folyamat.
1: But you never think of divorce.
0: De eszetekbe se jut a válás.
1: If you hit a bump, you find a way through. Not out of the relationship.
0: Hogyha egy buszkát találtok, akkor azt keresitek, hogy neki kimenjetek a kapcsolatból, hanem hogy hogyan menjetek azon át.
1: Now tomorrow I'm going to concentrate on these two things.
0: Holnap erre a két dologra fogok koncentrálni.
1: How we, as it were, activate the moment of crisis.
0: Hogy hogyan tesszük cselekedetekké a döntés pillanatát.
1: And then how we continue in the process until it's fully manifested in our lives.
0: És utána hogyan maradunk benne a folyamatban, amíg teljesen meg nem nyilvánul az eredménye az életünkben?
1: We're called to entire sanctification.
0: Minket Isten maradéktalan megszentelődésre hívott el.
1: The Bible does not teach instant entire sanctification.
0: De a Biblia nem tanítja, hogy azonnal lesz a teljes megszentelődésünk.
1: It teaches progressive sanctification, which goes on from the moment of crisis.
0: Hanem folyamatos előrehaladó megszentelődésről beszél, ami a döntés pillanatával kezdődik el.
1: But you can't begin the process until you've made the decision and commitment about the crisis.
0: De nem kezdhetitek el a folyamatot, amíg a döntés pillanatában úgy nem döntöttetek, hogy ezt akarjátok csinálni.
1: So both are necessary.
0: Tehát mind a kettő szükséges.
1: Tomorrow I'll explain the crisis and I'll explain the process and how you go from where you are to where you know God wants you to be.
0: Holnap beszélek tehát arról, hogy mi a döntés pillanata, mi ez a folyamat, és hogy hogyan juttok el a jelenlegi állapototoktól oda, amivel Isten tenni akar
1: titeket.
0: Ebből a Filippi levélből származó bátorítással fejezem be.
1: And it's a promise in chapter 1.
0: Ez egy ígéret az első részben.
1: He that has begun a good work in you.
0: Aki elkezdette bennetek a jó munkát.
1: He will complete it until the day of Jesus Christ.
0: Be fogja fejezni Jézus Krisztus napjáig.
1: And I'm going to show you some scriptures of the guarantee from God of the finished product, even when you're just beginning along the road.
0: És én fogok nektek mondani néhány verset, ami Isten ígéretét tartalmazza arról, hogy a végeredmény teljesen garantálva van, attól függetlenül, hogy hol tartotok az út elkezdése után.
1: But I want you to see the power of what a sanctified life can do.
0: De szeretném, ha látnátok, milyen ereje van annak, amit el tud végezni egy megszentelt élet.
1: Jesus is the extreme example of this.
0: Jézus ennek a legszélsőségesebb példája.
1: Because he sanctified himself.
0: Mert ő megszentelte magát.
1: Multitudes were given a glorious salvation.
0: Ezért tömegek kaptak dicsőséges üdvösséget.
1: Now only he paid the debt for sins.
0: Csak Jézus fizette ki az adósságunkat a bűn miatt.
1: But many others have paid the price to allow that life to flow through them like a river to bring salvation to thousands of others.
0: De sokan megfizették az árát annak, hogy lehetővé váljon, hogy ez az élet rajtuk átáradva, sokan másokhoz, több ezer emberhez elvigyék az üdvösséget.
1: A truly sanctified life is always a fruitful life.
0: Az igazán megszentelt élet az gyümölcsöző élet is.
1: Many come to

0: salvation through the flow of that sanctified life.
1: Sokan jutnak üdvösségre ennek a megszentelt életnek a gyümölcseképpen.
0: And that's why it has to be lived out in the world. You can't retreat into isolation because then the purpose of being sanctified is lost. You might as well go to heaven and have done with it.
1: Ezért nem vonulhattok ki a világból, hanem a világban van, világban kell ezt a megszentelt életet életek, hogy megvalósuljon Isten akarata, mert különben azonnal meghalhatnátok és mehetnétek a mennybe.
0: But the more we become sanctified,
1: de minél megszenteltebbek lesztek,
0: the more fruitfulness flows out from us to touch the lives of many, many other people.
1: Annál nagyobb gyümölcsözés, termékenység árad ki belőlünk, hogy nagyon sok ember életét megérintsen.
0: And it's always accompanied by a flow of signs and wonders and miracles.
1: És ezt mindig a jelek és csodák áradata kíséri.
0: So let's just agree. I'm not calling you to decision tonight.
1: Tehát értsünk egyet ebben, ma este nem hívlak titeket döntésre.
0: I'm going to give you a few hours to think about it.
1: Adok nektek néhány órát, hogy gondolkodjatok rajta.
0: But let's just stand.
1: De álljunk fel.
0: And let's first of all let's thank God for our Lord Jesus Christ.
1: Mindenek előtt köszönjük meg az Atyának, ami Urunkat, Jézus Krisztust.
0: The perfect sanctified one.
1: Aki a tökéletesen megszentelt.
0: Amen. Thank you, Lord, for the Lord Jesus Christ.
1: Köszönjük, Uram, az Úr Jézus Krisztust.
0: He sanctified himself.
1: Ő megszentelte önmagát.
0: That he might first of all sanctify those disciples.
1: Hogy mindenek előtt megszentelhesse a tanítványait.
0: That they in their turn might become sanctified.
1: Hogy utána majd ők is megszenteltek legyenek a maguk idejében.
0: That through them.
1: Hogy ő rajtuk keresztül.
0: Multitudes of lost sinners.
1: Az elveszett bűnösök tömege.
0: Could come to salvation.
1: Juthasson üdvösségre.
0: Could come to sanctification.
1: Juthasson megszentelődésre.
0: And they themselves be turned into a river of life.
1: És ők maguk is az élet folyójává váljanak.
0: Now Lord, we ask you.
1: Uram, kérünk téged.
0: To fill Hungary with such people.
1: Hogy töltsd be Magyarországot ilyen emberekkel.
0: May every church represented here.
1: Minden itt képviseltet egy gyülekezet.
0: Become a power center of sanctification.
1: Váljon a megszentelődés erőművévé.
0: That sanctified people may touch other unsanctified people.
1: Hogy a megszentelt emberek megérinthessenek más meg nem szentelteket.
0: Turn them from darkness to light.
1: És elfordítsák őket a sötétségtől a
0: világossághoz.
1: A sátán erejétől Istenhez.
0: They might receive forgiveness of sin.
1: Hogy megkaphassák bűnök bocsánatát.
0: And a glorious inheritance among all those who are sanctified.
1: És egy dicsőséges örökséget minden megszenteltek között.
0: Lord, sow the seed for a mighty, mighty harvest in these meetings we pray.
1: Uram, ezeken az összejöveteleken vesd el egy hatalmas aratás magjait, ezért imádkozunk.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának harmadik része.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

我看你怎样反驳。

0: Can we do one more rock and roll song for y'all tonight? Hey, y'all put your hands together, show me you got some rhythm. I got a message.
1: Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
4: Nagyon egyszerű és rövid a témám. Gyakorlatilag egy történet, ami a János Evangélium 6. fejezetében van, ismerős a történet. 6. fejezet 5-6-os verse így szól, mikor azért fölemelte Jézus a szemeit és látta, hogy óriási sokosság jön hozzá, azt mondta Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye, mert ő maga tudta pontosan, mit akar csinálni. Hát úgy emlékeztek arra a kérdésre, amikor Ezekieltől megkérdezi Isten ott a száraz csontoknál, hogy Ezekiel, meg tudnak elevenedni ezek a csontok? Tehát ilyen költői a kérdés, hogyan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Hát, amikor Isten föltesz egy kérdést, akkor ne légy elhamarkodott a válaszsal. Amikor Isten föltesz egy kérdést, akkor ő pontosan tudja a választ. És ha Isten föltesz egy kérdést, akkor arra a kérdésre van a szíve szerint való válasz. Ezekiel már rafkós volt, ő már nem azt mondta, hogy nem, ha csak, nem azt mondta, hogy igen, de nem mondott semmit, hanem azt mondta, hogy te tudod, Uram, mert Istenem, te tudod a te terveidet, te tudod a te céljaidat, és ha ezt megmondod, akkor én is tudom, hogy most ezek megelevenednek, vagy nem. És Isten tényleg így volt, hogy jó a válasz Ezekiel, akkor kezdjél el profétálni, hogy elevenedjetek meg csontok. És akkor meg is elevenedtek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Nem azért kérdezte Jézus, mert tanácstalan volt, és Fülöptől várt volna tanácsot, hogy most mit csináljunk. Hát, fiúk, összehívtuk ezt a nagy sokaságot, ment tévébe, rádióba, interneten a reklám, és hogy kijöttek ezrek, ez fantasztikus, de most mit csináljunk, hogy lássuk el? De nem ezért kérdezte, hogy tanácsot kérjen, hanem hogy próbára tegyen. Általában mi kérdezünk Istentől? Általában nekünk vannak kérdéseink. Nem akarlak benneteket fölöslegesen meg időt húzva ültetni és marasztalni, de azért kérlek egy egyperces feladatra. Egy perc. Szerinted tőled most mit kérdezne Isten? Egyetlen egy kérdést. Most indul 60 másodperc.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.